0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában, bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalag darabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van az E-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky dala ment nagyot. Egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már. A Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puente ezzel dolgozott együtt.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nem engedjük még el a nyarat. Egy olyan dalt készítettem be, ami nagyon sok nyári fesztiválos emléket előhív majd belőlünk, mert biztos, hogy bulisztunk rá legalább egyszer. Alex Kenji, Bambolé, ez szól nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőguta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában, aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville-i stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Garrix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Garrix Ed Sheerant a zene bizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it, ezt hozom most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, akkor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy, csak igazi mai slágermegy. Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a Világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak. Na de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt azom tőle.

like it when you take control, even.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegyés, egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem zárt be a kanizsai strand, itt a sofőröket kaptak el a napokban a zalai rendőrök, sok felhő lesz felettünk az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Ennek a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb terjedése az oka. Ezt mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa, aki hozzátette azt is, hogy fontos, hogy megismertessük a gyerekekkel a higiéniai szabályokat.
3: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
2: Egyelőre nincs vége a szezonnak a kanizsai strandfürdőben, még mindig várják a pancsolókat. A kültéri medencét délután 17:30-ig használhatják a fürdőzők, ez derült ki a létesítmény honlapjáról. Idén nyáron a tavalyihoz hasonló vendégszámmal zárták a nyári szezont, ezt mondta a kanizsai médiaháznak Karácsony Károly ügyvezető, aki hozzátette azt is, hogy a június kicsit nehezen indult, aztán a forró július és augusztus meghozta az eredményt. Bár az iskola kezdéssel visszaesik a vendégek száma, de a következő napokban is marad még a kánikula, ezért a strand nem zár be, amíg meleg van, addig várják a pancsolókat. Volt dolguk a zalai rendőröknek az elmúlt napokban. Az egyenruhások 12 embert fogtak el, közülük 9-et bűncselekmény elkövetése miatt, egyet pedig azért, mert körözés volt kiadva ellene, írja a polisz.hu. Az összefoglaló szerint szabálysértési feljelentést 47 alkalommal tettek, helyszíni bírságot pedig 115 alkalommal szabtak ki. A hétvégén az ittas sofőröket is figyelték a rendőrök, 5 embert kaptak el amiatt, hogy ittasan vezetett, közülük 2 rolleres volt, egyikük még balesetet is szenvedett. A rendőrség közleménye szerint Zalaegerszegen egy 39 éves nőt őrizetbe vettek azért, mert egy fegyvernek látszó tárgyat fogott a volt férjére az utcán, majd később a lakására is felment, ahol a férfi mostani élettársát fenyegette meg. Az Airsoft fegyver el is sült, de senki nem sérült meg. A rendőrök felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vették őrizetbe a nőt. Változékony időnk lesz ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. 27-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 15-17 fokot mérhetünk majd. Pénteken is ugyanilyen időnk lesz, vagyis felhők zavarhatják a napsütést, de záporok nem áztatnak majd minket. Holnap 30-31 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikula várható, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőbutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalunkon. Szóval Rádió 1 konténer indul nem sokára megint az őrült kulcsvadászat, szeptember 7 és október 9 között zajlik majd a buli. Extend on live, ezt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyorsan egy kis rövid hír, mert most kaptuk, és most még hallgatnak bennünket a gyerekek, akikre ez vonatkozik, hogy egy kicsit azért, hogy mi is fiatalodjunk. A TikTokon terjed egy randis trend. És erről beszélj már egy kicsit, hogy tapasztalta ezt valaki a saját gyerekén, drága hallgatók? Esetleg próbáljátok arra ösztönözni a saját gyereketeket, hogy ezt ne csinálja? Vagy tényleg érvényben van ez a dolog? Különösen 10 éves fiúknál, fiatal férfiaknál terjed az a trend, és ez Magyarországon is terjed, írják, hogy arra buzdítják őket TikTok videókban, hogy hagyják el a tisztálkodást, a dezodorokat és az illatszerek használatát a randevúk előtt, mert hogy abban a hitben élnek, hogy a testfelszíni baktériumok és a testszag felerősítése vonzóbbá teszi őket a fiatal lányok számára, és elindult egy őrület a közösségi médiában, miszerint fiatal fiúk oda dobják a higiéniát azért, hogy megfeleljenek ennek a TikTok trendnek. A Lux Maxin külső megjelenés maximalizálásából jön, ebből a szubkultúrából gyökerezik. A követők szerint az illatszerek és a gyakori zuhanyzás elnyomják az emberi feronomokat, és ha napokig nem fürd, ezt mondják a fiatalok, ők is érzik magukon, vagy akár izzadt pólót hordanak, hogy felszíre hozza, figyeld, a természetes pézsmájukat.
2: Aj, a pézsma!
1: Ne nézzük, kinek van a legtermészetesebb
3: pézsma. Én egyszer beszálltam, pézsma után a liftbe. Az igen, igazi pézsaposzok volt, és az van, hogy nem gerjedtem be tőle.
1: Biológiailag ellenállhatatlanná teszi őket, és egyre több mindenkit arra buzdítanak a fiatalok közül, hogy ne fürdjél le, mert szeretik azt a lányok, ha egy-két napos, egy-két
2: férfias,
1: napos szagod.
2: Igazi férfias szagod lesz, azonnal elindítjuk a kihívást.
1: Igen, mostantól
2: jössz,
1: indul.
2: Végig?
3: I'm out.
1: Nem indulok el 16 éves TikTok trendek után.
2: Dehogy nem. Ma mikor tusoltál? Reggel tusoltál, vagy este részegem?
1: Hát most, ha nagyon őszinte vagyok, akkor
2: este.
1: Nem emlékszem utoljára.
2: Ja. Akkor már most belehiszem.
3: Ez már a
1: pénzma. Én Lux Maximben vagyok. De, hogy én már követem ezt a trendet 4 héttel ezelőtt. 4 héttel ezelőtt. Nem, tegnap zuhanyoztam, de olyan 6 óra körül.
2: Jó, tehát, az 6 óra körül, én egy kicsit később, tehát a körülbelül együtt vagyunk.
1: Mit rögsz?
2: Na, akkor
3: péntek. Én csak azt mondom, hogy akár történik, én nem szagolom meg a Balázs Misliért.
2: Mert... Jó, péntekig ez nincs fürdés.
1: Igen? Péntekig?
2: Péntekig nincs fürdés, edzés van, én is megyek ma.
1: Nem, úr, nem,
2: de, és
1: nem,
2: pénteken nem. A pézsmát meg kell, hogy érezze a mamma.
1: Te leszel a pézsma tesztelő.
2: Te leszel a pézsma orr.
3: Nem, snuf, snuf. Nem, én a pézsma ribi leszek. De az van, hogy attól fel, ha megbüdösödtek, akkor ez rám is hatással lesz.
2: Nem, akkor mérhetetlenül
3: hogy fogtok letépni magatokról? Ja. Hát ez az, hogy bejön ez a két jó átítatott testszagú férfi, hogy nincs szagelszívás.
2: Az a baj, hogy van ez a férfi szag, akkor nevezzük így, ez létezik.
1: De a kamaszoknál talán még nem annyira erős. Hát kamaszok csinálják
2: a
1: leginkább.
2: A kamaszoknál a mirigyek, akkor indulnak be a hormonok. A legbüdösebb egy kamasz, ha nem fürdik. Tehát te már így 50 körül meg tudod úszni ezt egy viszonylag normál illattal. Te szagoltál már izzadt kamasz?
1: Hát igen, dolgoznak benne. Igen, dolgoznak benne. Igen,
3: mert nekem van egy ismerősöm, olyan büdös kamasz volt, hogy a keresztneve után rögtön a büdös jött, és tehát, hogy ez így maradt.
1: Kovács B. Zoltán.
3: Kovács B. Zoltán, igen. Nem akarok meg ezt mondani, és az a lényeg, hogy mindenki csak így referált rá, ha róla volt szó, mert tudtuk, hogy mert nagyon gyakori volt a keresztneve, ezért így lehetett különbséget tenni a simák és közte. És,
2: hát
3: és,
2: nagy, jó.
3: Igen, és az van, hogy képzeljétek, hogy én azt gondolom, ez kinövi, és nem nőttek ki időskorában, és az maradt.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami
3: őrület,
1: hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Tehát, igen,
3: nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Jó, de szeretem.
2: És más.
1: Na, és jön a pézsma belőle?
3: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma. Ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk. Hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is itt péntek reggel, nem bírom már
1: megakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, mint egy pöcegödör. Na várjál.
1: Mi már, amikor így valaki bemuszerolja a saját gyerekét. Gyerek 9 éves,
3: és most pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdenek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem az van, hogy 13 évesen lesz először egy, egy valami.
1: Hát azok hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, valószínűleg... szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne egy kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy az legyen, átcsúszunk valami másikba, jó?
1: Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Tehát nekem a kamasz gyerekem, meg a kisebbik is, az egyelőre nem állt be pézsmászni.
2: És a másik oldalra elindultak? A túlszépítkezés, ez szintén...
1: Az a lux maxing, nem? Nem az, amikor ma kimaxolod.
3: Amit én képvisel ebben a stúdióban.
2: Jó, de neked jó lát.
3: Szépen tojás látad.
2: Hogy fiúk csinálják, szintén TikTok trend, tizenévesen, szempillaspiráltól kezdve, amit el tudsz képzelni, órák, a tükör előtt arckrémek már 16 évesen érnek.
1: Ne csináld!
2: Van ez a másik oldal.
1: Hát de írja valaki, hogy ez a generáció ette meg a mosókapszulát egy TikTok hívás miatt. Tehát, hogy tényleg ne lepődjük meg. Valami elindul, ebből trend lesz, akkor ezt elkezdik csinálni. De várjál, a fiúnak föl kell tenni szempillaspirált. Tehát ez a trend, hogy a fiú...
3: Akartam mondani nektek, hogy zavaróan eltűnnek a szempilláitok. Az összképet egy kicsit nekem rontja.
1: És ez igen, mi jön ki belőle, hogy legyenek nőiesek?
2: Nem feltétlenül a nőiesség, hanem azt mondják, hogy ez a fajta ápoltság, amit a lányok megcsináltak, az megcsinálják
1: az jár egy fiúnak is.
2: És órákig tartó fürdőszobai rutinok vannak, de arckrémezéstől kezdve, amit csak el tudsz képzelni.
1: Elképesztő, hogy mennyire be tudják magukat pörgetni ilyen trendekbe, nem? Tényleg?
3: Hogy a Clint Eastwoodnak, ha megnézze azt a képét, amit ugye meg is, van-e férfiasabb Clint Eastwoodnál? Teszem fel a kérdést.
1: Hát így 93 évesen én azért
3: amikor
1: ült a lovon.
2: Ült a lovon, fogpiszkálja, az nem volt neki.
3: Nem, izéje volt, egy szivarka volt a szájában, és egy bőr cowboy kalap. Na, Clint Eastwood férfias,
1: oké, tudom,
3: nem?
1: Megvan, így van, férfias.
3: Igen, tehát ő férfias. Na, tehát, ha ránézek Clint Eastwoodra ezen a képen, ahol ugye szivarkan a szájában és izzadt az arca, soha nem azt képzelem, hogy büdös, hanem azt gondolom, hogy ez csak a... Hogy amúgy, ha most lejön a képernyőről, akkor jó illata lenne. Akkor ez miért van? Akkor miért, tehát az agyam miért azt gondolja a vonzó férfiról, hogy annak jó illata van, miért nem azt gondolja, hogy jó büdi?
1: És miért gondolod néhány emberről, hogy vizuálisan büdös? Na? Ott mivel kapcsolja össze az agyat, hogy ránéz, jó. És azt gondolod, hogy ő büdös.
3: Igen, de vizuális... Na, menjünk amerikai színészeket, akik vizuálisan büdösek.
1: Hát most így nem tudok neked együtt mondani, magyar celebek közül tudnék.
3: Jó, akkor mondjuk magyarokat. Mégiscsak a saját piacunkra lövünk, úgyhogy akkor legyen. Igen. Vizuálisan büdösebb. Igen, értem.
2: De azt gondolod, hogy ő egy ilyen nagyon jó illatos, visszatérve Clint Eastwoodra.
3: Szappanszagúnak látom őt.
2: Szappanszagúnak. Azt hittem, hogy csak egy ilyen jó férfi illatot érzem.
3: Nem, semmi sem vonzó, egy szappanszagú férfinál, és minden testáikra ezt gondolom. Minden le legyen szappanszagú. Egy frissen mosott szappanszagú férfi.
1: Az egyébként az rendben
3: Chef
1: van.
3: Choice.
1: Az rendben van, igen. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás. Tudod, miért
1: mondták? Nem tudom, milyen a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymás.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: És ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Igen, nem, van az orfacsarós szúrós.
1: Igen.
3: Az már lekörözi a hagymásat.
2: De annak, nem, annak nincs
3: köze. És a hagymás, az meg ilyen alattomos, mert először még azt is gondolhatnád, hogy tudod, hogy ez valami ételből jön, vagy valami kaja, vagy valami történt valahol.
2: Hát ez aztán... az otthonosság illata, amikor azt mondják, hogy paprikás csirke illatú, akkor belépsz egy lakásba, képzeled,
1: ahol érzed a paprikás csirke.
2: Ahol készül a paprikás csirke, és finom lesz.
1: Igen. Ezért ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran bűnösek.
1: Kicsit néha a csávó.
3: Hát azok nem a golyós dezodor síkján mozognak.
1: Kifizet a csávó, néha úgy néz ki, mint a homeless lenne. Tehát hogy nagyon furán viselkedik néha.
3: De milyen szaga volt? Sekszaga volt? Nagy üzletság?
1: Ezt így nem tudjuk ebben a formában. De szemét dolog, valaki egy magyar boltban rámondja, hogy Keanu Reeves büdös, és utána ez így elterjed róla. És lehet, hogy a csávó nem volt az. Tehát azért ezt nem tudjuk egyébként.
3: Honnan tudod? De hogy lehet, hogy csak fáradt ruhaszaga volt, az is nagyon ijesztő.
1: Igen. Gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Első randin uborka szagú volt a csaj, a haverom telefonja, mert uborka. De melyik uborka? Várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
1: De ide valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a büszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert 72 órás dezodorról még van 18,5 perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az ecet szagú emberek.
1: Ne légy itt!
3: Nincs meg.
1: Léci, most akartam reggelizni.
3: De az ecet szagú emberek azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de ha egyszer szagú vagyok, szóljatok itt, jó? Vagy ha magamon érzem, hogy meg kell nézni a cukromat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod Balázs, mert szeretnék beszélni.
1: Itt lenne, itt lenne az idő, hogy őszintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira egyszer szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban, a dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott, már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szak, figyelj, hogy tudod, az, amikor az idős férfiak a dohányszal keveredik a fokhagymával,
1: Az kemény.
3: Az
1: gyógyhatású.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Magykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes vastagbérrák szűrésen vehetnek részt a nagykanizsaiak, újabb utak újultak meg Gyenesdiáson, felhős és napos időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérrák szűrésre kapnak meghívót a nagykanizsaiak, ezúttal a 2-es, a 11-es és a 19-es számú házi orvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a város közösségi oldalán. A vastagbérrák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvosoknál lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a városközösségi oldalán találnak. 18. alkalommal rendez retro véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, ezt mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az OVS főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Zalavár megyében a zalaegerszegi területi vérellátó zárda utcai épületében nyújthatjuk majd a karunkat, ha segíteni szeretnénk. Utakat korszerűsítettek Gyenesdiáson, a Bartók Béla, az Erdősor, a Margaréta és a Festetics utca újult meg az elmúlt hetekben, erről ír a Nagykösség önkormányzata a közösségi oldalán. A posztjuk szerint új aszfaltot kaptak az utcák, így komfortosabban és biztonságosabban lehet rajtuk közlekedni. A felújítási munkálatok még nem értek véget, már csak a Határ utca és a Határ köz korszerűsítése van hátra, ezzel fejeződik be egy olyan beruházás, amire több mint 27 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Ezt az összeget még 2,5 millió forinttal egészítették ki, így tudták elvégezni a felújításokat. Felhők zavarhatják meg a napsütést a következő napokban. Ma is kisüt majd a nap, de fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, eső viszont sehol nem várható. A szél sokfelé megerősödik, és 27-29 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint holnap ugyanilyen időnk lesz, és 30-31 fokot mérhetünk majd, a hétvégén pedig még melegebb lesz, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, és csak szombaton lehetnek frissítő záporok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: Jó reggelt kívánom mindenkinek, de mindjárt itt van Eszter is. Hello Feri,
1: szevasztok.
0: Jó reggelt.
1: Hello.
0: Mit írt Eszter?
2: Azt, hogy a Mambo bár előtt áll.
0: Az már itt van a sarkon.
2: Igen, de ugye fölmerülnek kérdések, mert hát a budapesti éjszakának ikonikus helyszíne.
0: Voltam
2: Mambo,
0: ott.
2: Mambo bár hajnali 2 körül, hát hogy is mondjam, egy kicsit túlfűtött állapotban álltunk ott meg, és mentünk be, annak reményében, hogy olyan csodát látunk, amit hát ugye...
0: Amit sehol máshol.
2: Sehol máshol. És hát nem tudom, hogy Eszterkémmel most akkor ő munkából jön onnan, vagy...
0: Vagy oda tart.
2: Oda tart.
0: Igen. De mindenesetre érkezik mindjárt, úgyhogy, megjön. Megjön, és itt van. 16 van. Hova a tökőbe kapkodtok? Na látod, elindultunk.
2: Egyébként ez az. Ja,
0: igen.
2: Zsüllem a reggel gyerekek, szívinfarktust kaptunk, tehát ugye a reggeli rutinunkban az van, hogy amikor én megérkezem, Zsül és Anna kávézik, Anna mesélget, Zsül bólogat, én beszállok egy kicsit. Utána az ugye szétszéledünk, és mindenki beül a munkahelyére. Mi Gyulával itt ketten, én nézegettem a híreket, és hát ti megjöttök így 6-10.
0: Igen, szinte egyszerre.
2: 6 óra 7 perckor egy alak.
0: Igen.
2: Ki
0: korábban.
2: Az? Mit akar?
0: Korábban sikerült egy kicsit megérkezni ma. Ja, egyébként előbb indultam, tehát hogy így volt időm, meg a motor. Tehát azért az ennyit számít, hogy az a motor, az ha azzal jössz, akkor azért jó, egy pár perccel előbb vagy itt.
2: Fürgébb vagy, gyorsabb vagy, mehetsz ott, ahol nem.
0: Igen.
2: Mások.
0: Jó reggelt, Balázs, olvasta hajnalban valami érdekeset, Oroszország megtámadta már Németországot, vagy Németország Oroszországot. Pont ezt olvasgatom, gyerekek, ez itt melegedik ez a pite egy kicsit.
2: Én most lejöttem a hírekről az elmúlt napokban, most mi van?
0: Én se követtem, mert már nem hagyom magam se ijeszgetni semmi, de itt a német diplomácia meg az orosz diplomácia az eléggé egymásnak feszült, úgyhogy majd lehet, hogy a héten, amikor foglalkozunk, jó reggelt!
1: Na
0: mi van?
1: Szakpanári!
2: Azt mondjad, hogy mi van a Mambo bárban.
0: Nyitott a Mambo bár?
3: A Mambo bárban van egy kis mozgás, azt láttam. Nem tudom, hogy ez...
0: Hajnali arcok indulnak hazafelé.
3: Igen, nagyon tetszik. Az van, hogy még nincs teljesen összehangolva. Ez a reggeli készülődés az iskolával és az én készülődésemre. Mindegy, hát...
2: Eddig nem kellett reggelit készíteni a kisasszonynak.
3: Ez még csak a jéghegy csúcsa, Feri. Még a jég. Most van az a hét, amikor aláírtad azt a 4 dokumentumot, amit igen, jó, GDPR, jó, rendben, akkor matrica, vinyetta, jó, arra nem kell, arra igen, jó, akkor külön egy olyan cipő, igen, na igen, ez van most. Ez
2: hát látod, mert hogy az augusztus utolsó heteit már ezeket volna töltset, hogy
3: nem voltak rendelkezés álló információk, Feri. Most lettek.
2: Persze. Megint jó, az hát iskolai még... hibás.
3: Itt senki nem hibás.
0: Senki nem hibás, senki csak nem ebbe hibás. Bele kell rázódni.
3: Így van. Plusz a macska rám feküdt reggel, és nagyon nehéz volt letessékelni. Ez az... még a másik opció. Ezzel nem számoltam, de ez is ott volt ráadásul.
0: Az nehéz. Az úgy nehéz. De itt vagy, ez a lényeg. Itt érkezze.
3: Vagyok, bocsánat, elnézést
0: kérlek. Ráfordulunk már a csütörtökre, gyerekek. Már csütörtök. Tehát megint belendültek a hetek, és csak számoljuk a napokat. Szóval, hogy visszatérve csak egy pillanat, itt az orosz-német egymásnak feszülése, itt nagy dolgok történnek, úgyhogy azért majd lehet, egy kicsit kell foglalkozni, mert itt aztán ezek itten feszülgetnek. Ugye Oroszország megbízásából majdnem lebombáztak a Lipcsei repülőtéren egy drónnal egy Antonov gépet, és az a németektől megy ugye Ukrajnába a fegyverszállítmány. És hát kipuhatolták a németek, hogy ezek bizony az oroszok voltak, úgyhogy leesett a dróna megtankolt repülő mellé, és hát ez egy nagyon kemény üzenet lett volna a németeknek, és az oroszok is, hát nem azt, hogy magukra vállalták, persze azt mondják, hogy nem, de itten aztán most német reakciótól félnek, amire Putyin azt mondja, hogy súlyos hiba, úgyhogy ezek itt azért feszülgetnek egy kicsit.
2: Jó,
0: majd lehet, hogy a héten ránézünk.
3: Felkapcsolati tanácsadásra van szükség.
0: Igen. Itt akkor menjen el a Putyin, meg menjen el a német kancellárat, üljön le, és akkor egy ilyen kócsa lesz, ott beszéljék meg, csak hagyják ki ebből Európát, meg mindent. Úgyhogy, a német belügyminiszter azt mondta, hogy az orosz megbízásból kísérelhették meg ugye a támadást a robbanószerrel felszerelt drónnal.
2: Akkor ez még egy elős feltételezés.
0: Vizsgálati eredmények, rendőrségi eredmények, elkövetői mintázatok, hírszerzői értesülések, tehát itt sok minden van, amit mondanak a németek, úgyhogy azért ez így rajta kell lenni ezen a dolgon egy kicsit majd olvasni, hogy mi van. De nem riasztgatunk senkit, meg nem keltünk pánikot.
3: Nem akarok olajat önteni a tűzre, de a hollandok is azért mozgulódnak.
2: Miben?
3: Hazahozták az aranyat, nem láttátok?
0: Honnan hozták haza az aranyat?
3: Amerikában tartották az aranykészletüket, és azt mondták, hogy inkább most már legyen itten Európában, úgyhogy áthozták Angliába, mert készülődéseknek érzik ezt az időszakot.
2: De Anglia nem Európa, érted?
3: Kontinens.
2: De legalább a kontinens.
3: Közel hozták.
2: Nem EU-s.
3: Nem EU-s, igen.
0: Úgyhogy ez kell majd egy kicsit erre ránézni. Itt ilyen, ugye a németek ugye azt mondják, hogy Oroszország eszkalálja a helyzetet,

0: tipikus orosz hibrid támadása, hogy nem az oroszok, csak oroszhoz köthető erők bombáztak le, és azért Lipcsébe lebombázni egy repülőgépet,
1: bátor.
0: Egy Antonov volt teli fegyverrel, meg üzemanyaggal, szóval azért gyerekek, az nagyon bátor. Azért ez több, mint szemtelen. Úgyhogy ez a Putyin azért, ez ott húzogatja mindenki bajuszát egy kicsit. De hát közben meg nincs olyan állapotban az orosz haderő egy 5 éves ukrán háború után, csak úgy neki menjen a NATO-nak. Tehát azért tudjuk, hogy utánpótlásbeli gondjaik vannak, vegyverszállításbeli gondjaik vannak, most még egy NATO-val vívott háború, nem tudom, hogy mennyire lenne jó. Engedjük is elmenni, szebb ez a csütörtök.
2: Kicsit ilyen toxikus ribi most így az orosz ország, nem? Vagy
0: most egy kicsit vele, toxikusak. Toxikus ribi. Engedjük el, toxikus ribi.
2: Igen, igen, most egy kicsit így viselkedik, hogy tudod, hogy már azért kimerültek így a forrásai, de még azért... Igen, igen. Kíváncsi lennék, hogy hogyan lehetne a kedvére tenni. Tehát, hogyha valaki leülne Putyinnal beszélgetni, és mondani, na, akkor Vlagyimir.
0: Mit szeretnél, Vlagyimir?
2: Le azt szeretnénk, hogy teljes értékű életet élj. Mond, mi tenne téged teljesen boldog, hogy vagy milyen hosszú lenne ez a lista. Igen. Nem? Tehát, hogy
1: hát meddig... Meg ugye, ahogy a párkapcsolatban is van, tudod, azért a békítő tárgyások, ott is ugyanaz. Mit érez, kedves Vlagyimir? Hol tölt el a kapcsolatok?
2: Én nem szoktam kérdezni, ennek azt szoktak kérdezni, hogy nem, és ez önnek milyen érzés, hát. Vlagyimir?
1: Igen,
2: hogy,
1: mit érez
2: hogy az uniós amikor... országok összeálltak, és kötelezték a petpalac gyűjtésre a többieket.
1: A két csávó egy ilyen kanapén, és közte pedig a kócs.
0: Ott ülne a kócs. És lehet, hogy működne.
1: Igen, lehet, hogy működne. És lehet, hogy működne.
2: Amúgy lehet, de nem kócs kéne, hanem egy másik államfő, aki ugye mind a kettővel jóban van. Csak ugye, hát ugye ez ugye Amerikának kell lennie, csak ugye neki ez most nem megy annyira, mert ő nem egy ilyen empatikus.
1: Ha ez Putyin, vagy ugye Trump csinálna, szerintem bajban lennék.
2: Igen. Nem tudom, szerintem nagyon, nagyon nehéz ezt szavazni, de ki az, aki most szerintetek mondjuk így empátiával tudná kezelni ezt?
0: Hát a Dalai Láma.
2: Dalai Láma nagyon rossz.
0: Vezesse le őt. Kedves, csak aranyos.
2: Csak is ők a környéket.
0: Igen. Ezt abszolút meg tudná csinálni, igen. Egyébként én olvastam egy elem, mondjad?
2: Nem, bocsánat, csak még azt akartam mondani, hogy nem csak a Dalai Láma van ám megáldva ezzel a nagy empátiás készséggel, hát ott van nekünk ugye Észak-Korea.
1: És esetleg... Kim Jong-un.
2: Igen, de most nagyon visszahúzódó. Nem?
0: Egyébként csöndben vannak, egyébként nem baj. Csernus nem lehetne, hogy helyre rakja őket? Kérdezi egy hallgató, nem? Rossz ötlet?
1: Imre,
0: gyere, van egy kis probléma, hogy a németeket ki kéne engedtelni az oroszokkal. De azt olvasom, hogy amerikai elemző azt mondta, hogy nem az a célja, hogy ő megtámadja a NATO-t, nem ilyen hülye. Az a célja, hogy kisebb-nagyobb ilyen hibrid kis támadásokkal megnézze, hogy reagál a NATO. Összefognak, szétesnek, egyszerre indulnának el Oroszország ellen. A NATO-n belül van, aki azt mondja, hogy támadjunk, ne támadjunk, esetleg a NATO tagországok egymás feszülnek. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, hogy megtámadom, mert sokkal inkább arról szól, hogy picit belemarok, és megnézem, hogy reagál, milyen gyorsan reagál, milyen a hadereje, mennyi fegyvere van, kiket küld fel a levegőbe. Puhatolózó, azt mondja az amerikai, ez csak puhatolózó Putyinféle kis nyaldosás, támadás ahol arra előtti. Kíváncsi, hogy maga a szövetség mennyire erős, mennyire reagál gyorsan, mennyire egységes és egy irányba reagál, vagy a tagállamok széthúznak. Tehát, hogy ez a Putyin se hülye ám azért ebből a szempontból.
2: Úgy csizik szerintem Putyin.
0: Szerinted igen?
1: Szerintem van elég dolga pedig.
2: De ide, azt megoldják, de erre már berendezkedett. Szerintem azért nem hozza neki a dopamint most ez a háború, hanem akkor úgy néz, hogy...
0: Hogy valami más kell.
2: Igen, szerintem kell egy kis...
0: Na jó, csak abban már mi is ottan vagyunk.
1: Pont a kettő között.
0: Kettő között, ráadásul kettő között, igen. Na jó van, gyerekek. Ne engedjük.
2: Óriási politikai és háborús hírelemzés van.
0: Magas gyerekek, de nem baj, utána járunk mi azért itt a gyömrői, minek is? Utána járunk a gyömrői konyhásnyéni lopásnak. Felhívjuk a tegnapi ügyfolytatásképpen a polgármestert. Hogy leplesz le a parizert lopó gyöngyösi vagy gyömrői néniket?
1: Magát Sherlock Holmes-t.
0: Igen.
1: Ugye, mert hogy ő volt a földerítő.
0: Ő volt a földerítő, ő leplezte le őket.
1: Bizonyám.
0: Nagyon szeretjük ezt a történetet. Tegnap már, aki nem hallotta, majd újra összefoglaljuk. Hét után lesz játék, Burger King utalmányt is lehet nyerni. És úgy néz ki, hogy az ifjabb növényi Norbit is elérjük.
1: Juhéj!
0: Mi is tartozunk neki ennyivel, ő is tartozik nekünk, ez egy jó telefonhívás lesz, úgyhogy 9 után ránézünk. Hamarosan UFC-be jutó Norbikára is, szegény, nem akarom norbikázni. Norbika! Fölhívjuk, összejött végre a telefon, úgyhogy elsimítjuk itt az elvaratlan zálakat.
1: Jó, de nincs fogorvos, nincs edzés, nincs
0: mihi. Nagyon reméljük, hogy tegnap este óta nem történt semmi.
1: Nincs beírva már a semmi.
0: Nem, de ez rendben. Ezt rendbe tesszük, úgyhogy rendben lesz minden, igen. Mi csak vigyük vissza a palackokat, írja, hogy hallgató, ez a lényeg. Ezekkel foglalkozni, legyenek palackok. Ugye tegnap beszéltünk a Mohu kommunikációs igazgatójával. Sűrűbe vagyunk a héten, gyerekek.
1: Nagyon, de
0: felgöngyölítünk, utána járunk, felhívjuk, megnézzük, sűrűbe vagyunk.
2: Sűrű, sűrű. Miért van az, hogy ha ránézek a...
0: Mondta egyszer is kicsekkolt.
2: Hát ez nem tudok rá kérdezni, hogy legyek izgatott a mohupalackok miatt. Szerintem, vagy mi miatt legyek
0: izgatott? Kies borzogás legyen rajta.
2: Az utolsó mohukán. Minden, hadd szóljon.
0: Az utolsó mohukán. Hát most megyek el hírekre.
2: Ez te provokáltad.
1: Gyula zenét.
0: Kellett nekem provokálni, érted, az utolsó mohukán.
2: Így van. Amúgy csak azon gondolkodtam, hogy reggel, amikor leparkoltam, az a duceli, az maga a felni volt. Na mindegy, majd reggel műzem. Na, szóval az a lényeg, hogy induljunk el, srácok. Induljunk el. És ahhoz, hogy elinduljunk.
1: Egy ideje megyünk.
2: Ahhoz szellemi táplálékra van szükségünk. Melyik öntök hozta?
1: Mindannyian. Zsül ma a felelős.
0: Okay, az én szellemi táplálékom az annyi, hogy majdnem eljutottam az Ödüsszea című filmre. Ez,
1: jó.
0: Szerintem ez nem egy rossz szellemi táplálék, nem?
1: Jó, és ha még azt is mondod, hogy azért nem tudtam menni, mert berúgtál,
0: nem.
1: Akkor
0: nem, de majdnem eljutottam. Annyit tudok beletenni a közös szellemi táplálékba, hogy majdnem eljutottam az Ödüsszeára.
2: Tegnap azt hallottam az edzőteremben, és most akkor vitassuk meg ezt, hogy ez egy igaz-e, hogy csak a szegények járnak hétvégén moziba, a gazdagok a hét elején járnak.
1: Mert?
0: Kicsit adom.
2: Na?
0: Kicsit adom.
1: De mert ők érnek rá.
0: Igen, ez egy életérzés, hogy hétköznap mész moziba.
2: Ezt mondták nekem tegnap az edzőteremben.
0: Én imádom az edzőtermi bölcsességeket. Ebből csinálnánk egy adást. Az edzőtermi bölcsesség, amit ott hallottál. Nagyon jó duma. A gazdagok hétköznap járnak moziba.
2: Igen, a hét elején.
0: Hét elején.
2: Hét elején. És a szegények járnak hétvégén.
1: Egyébként, de valóban egyébként
0: van benne valami. Gondolsz.
1: Ugye, mert kiér rá, tehát hétközben dolgozol, hazaérsz este 6-ra, még a család, még a, ki tud azt mondani, hogy a hétfő este vagy kedden elmegyek.
0: Vállalkozásod van, nem kell benn lenni 8-ra, nem sietsz másnap, kevesen vannak a moziba, megteheted, hogy hétfő mész. Adom!
2: Egy igazi vállalkozó soha nem megy moziba.
0: Miért?
2: Azért, mert éppen próbálja a gyomorfekéjét kikezelni.
0: Ja, ilyen,
2: és az van elfoglalva, és a popcornnak már a szagától is rosszul van, mert arra emlékeztet, hogy az egyik beszállítója megint átverte.
0: Igen. Stresszel, szorong, és nem megy moziba.
2: Igen, igen. Tehát még
0: de van, én ezt szeretem, ezt az edzőtermi bölcsességet.
2: De nem kéne ezt megvitatnunk, megnéznünk, hogy így akkor menjünk utána, hogy akkor hétfőn kik vannak benn, akikre azt mondanak, hogy jó, valóban. Nem.
0: Valóban,
1: és
0: valóban.
1: Nagyon is a folytatása, igen. Hogy nyaralni is a szegények járnak nyáron.
0: Júj, de jó.
1: Nyár Balaton, tessék.
0: Nyáron egy csak a szegények nyaralnak.
1: Nyáron a szegények nyaralnak.
2: De úgy, akkor a legdrágább a Balaton.
1: Hát de télen meg...
0: Hát télen meg nem mész, mert ugye télen dolgozom.
2: Mert be van fagyva.
0: Hát meg nem csak a Balatonhoz, meg külföldesen.
1: Meg télen hova mész? Tájföldre mész, meg a Maldívra mész. Na az mi? Az drága. Hát
0: azért mész csak nyáron.
1: Ilyenkor,
0: van ebben valami, ne kell menni. Ezek az edzőtermi bölcsességek nem ügyességek.
2: Jó, akkor ki az IKEA-ba mikor kell járni?
0: Soha. Elmondom neked, csak végszükség esetén.
2: Azt mondja, hogy oké, rendben van, és az illatos gyertyák a ripótolja vécében.
1: Az, hogy ott figyelj, valamelyik nap a béka beküldött engem valami zuhanycsőért, mert az egyik az egy ilyen ikás, ezért csak azért hozzá, tök mindegy, hétköznap délután 1 óra 30 perc mozdulni nem.
0: Ja, figyelj, ja persze. Hogy de terhesnők a piactéren, üvegszemű, kiüresedett, tekintetű férfiak a terhesnők után.
1: Igen, de mindenki volt, ja. És teljes terhes.
0: Ja, azt figyelj, oda csak akkor tényleg, ha ég a ház, vagy ha valami nagyon nagy bűnt követte be. Tehát azt hogy utálom te azt? Azt a minden.
2: Marci vagyok, vállalkozó, és ha lepasszolom a gyerekeket, már megyek is a moziba. Kedden!
0: Szerdán megyek moziba, akkor olcsó a jegy.
2: Óriási, de amúgy szerintem tényleg olcsóbb a jegy, mint a többi napon? Azzal próbálják meg becsalogatni akkor a nézőket?
0: Vannak ilyen premier előtti, meg vannak ilyen havi megoldások. Ja, meg van ilyen moziked, moziszerre. Régen volt, hogy bizonyos napokon egy kicsit olcsóbbak voltak a jegyek. Volt ilyen, igen. Hóvégén, hétköznap, napközben VIP. Így elkerülöd a sok hülyét.
1: Van egy
0: francolás.
2: De mikor van a pálabontás?
0: A hádában? Az teljesen más.
2: Melyik napom az? Ez hogy szokott lenni?
0: Ez teljesen más. Zsülcike, integet, elmegyünk, gyerekek, belevágunk. Jó, lehet jelentkezni játékra. Megindítjuk a reggelt, kávék, teák, üdítők, sósitalok, minden jöhet. Mi pedig jövünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
4: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcstörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
6: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Reklámot hallottak.
10: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közvéleménykutatást végez Nagy Kanizsán a Központi Statisztikai Hivatal. Két új okoszebrát alakítanak ki Zalakaroson. Változékony időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Miből élünk? Erre a kérdésre keresik a választ a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai Nagy Kanizsán. A közvéleménykutatásnak az a célja, hogy felmérjék a háztartások pénzügyi helyzetét, az emberek jövedelmi viszonyait, illetve a fogyasztási és megtakarítási szokásainkról is kérdeznek minket. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A KSH előzetesen már kiválasztott háztartásokat, amelyeket fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok keresnek fel. Aki nem szeretné az otthonába beengedni a kérdezőket, az telefonon vagy személyesen is válaszolhat a kérdésekre, emellett december 6-áig bárki kitöltheti a kérdőívet a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Az önkéntes válaszadók vásárlási utalványokat kapnak a segítségért cserébe. Újabb okoszebrákat alakítanak ki a jövőben Zalakaroson. A városban már működik két ilyen, az egyik a Szilágyi cukrászdánál, a másik pedig az új templomnál lévő kereszteződésnél, de az a terv, hogy a többi zebra is okos legyen, vagyis fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét arra, ha valaki áthalad rajta. Ezt mondta a Kanizsai Méliaháznak a város polgármestere. Cirákiné Pakulár Judit hozzátette azt is, hogy a jövőben a zalakomári elágazónál alakítanak ki egy újabb okoszebrát, itt pályázati forrásból hamarosan el is kezdődhetnek a munkálatok, jövő nyárra pedig a korzónál lévő gyalogátkelő hely fejlesztése következhet. Addig pedig a nagyobb rendezvényeken a rendőrök mellett a polgárőrök is segítik a közlekedést, vagyis irányítják az autósokat és a gyalogosokat is. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és az erdélyi ívón. Hamarosan pedig indul az őszike program is. Ennek részleteiről Dobó Darabánt Juditot, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökét kérdeztük.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Változékony időnk lesz ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. 27-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 15-17 fokot mérhetünk majd. Pénteken is ugyanilyen időnk lesz, vagyis felhők zavarhatják a napsütést, de záporok nem áztatnak majd minket. Holnap 30-31 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikula várható, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Lajhár. 3:47 lesz pontosan, 2 perc múlva. Súlyos baleset a Soroksári úton, a centrum felé. 3 tűzoltó a helyszínen, 2 sáv lezárva, kaptuk SMS-ben. Minden hatóság a helyszínen. Frontálisan ütközött autó. Úristen, tudod, az a Soroksár, ez a 2x2 sávos. Ráadásul ott 70-nel lehet menni. Ott megint miért megy át valaki a szembesávba? Ja, Istenem. Az kemény.
2: Telefon.
1: Én mindig ezt gondolom, ezek igen. A szembe átmenések nem mindig, de a legtöbbször egyébként telefon. 3 tűzoltó helyszínen, 2 sáv lezárva, aztán már jött egy frissebb, minden hatóság helyszínen. Gyerekek, Soroksári utat kerüljétek el, nagyon nagy a baj. Jó, mit csinálhat most Pedrito, ha már lassan megint celeb, kérdezi valaki. Ez egy jó kérdés. A sí, señor Pedrito.
2: De Pedrito szerintem már ő most már gimis, nem?
1: Hát Pedrito megnőtt. Mennyi volt? Mikor? 4 éve voltunk? 5 éve voltunk? Nem tudom, mikor volt. 23-ban voltunk talán, vagy 22-ben Kolumbiában.
3: Igen, 23.
1: Kis Pedrito akkor vagy 3 éve töregedett. Ja. 3 éve töregedett.
2: Ez csak 3 éve volt.
1: Hát 3 vagy 4 azért már. 3 vagy 4, igen.
3: Há, annál régebben nagyon nem lehetett, mert ott Covid volt.
1: Ott igen,
3: minden ilyen a Covid című nagy televíziós műsort néztük egész közelről, plusz igen. Szerepeltünk is benne.
1: 22-23 körül valahogy így voltunk Kolumbiában, hát nem sokára indul a stáb ki.
2: Hát a Covid az...
1: Covid az 2021.
3: Az 2021, tehát 20-21. Akkor 2021-ben nem lehetett, akkor 22-ben
1: 22-23. Ja. Úgyhogy ja, nem sokára indulnak Kolumbiába.
4: Tessék? 22. Na. 4-4-4.
1: Már írta is.
3: A 444 írta?
1: Hát, Pedrito ügyről azért. Ja. Pedrito ügyről azért volt egy kis sajtóanyag. Talán 2 napja voltunk itt, vagy 3 napja. Már minden rólunk szólt. Te jó Isten.
2: De 4 év telt. Csak
1: 4 év telt el. Tehát 4 éve ilyenkor indultgattunk, akkor egy kicsit később mentünk, mert októberben mentünk. Most ugye, hát már korábban. Ez most már nyilvános, tehát erről beszélhetek. Már lehozta a csatorna, hogy ez már szeptember közepén indul valamikor.
2: És Feri, mit csinált addig, amíg ez a pók?
1: Egy hetet talán rögzítettünk előre, egy hét best of ment, és utána egy pár napra még bejöttetek.
3: Még jöttünk, dolgozgattunk.
1: Best of volt, és megcsináltak.
3: De ami nagyon jó volt, mert ezt a kolumbiait, ezt a szemetek itthon hagytak 2 rohadék, de előtte, gyerekek, Dél-Afrika, Gyulával.
1: Hát kivittük az egész stábot.
3: Mindenki kim
1: volt. Mindenki kim volt.
3: Honnan csináltunk műsort. Mondjuk ezt egy kicsit már szerintem a 4. napon bánták, mert 2 úgy a taknyukon csúsztak be.
1: Az.
3: Egész nap forgatsz, este megcsinad az élőadást, és reggel beültek rádió műsorba.
1: Igen, annyi forunk volt, hogy 1 órával később tudtunk kezdeni az időeltolódás miatt. Tehát igen, a 6-os kezdés igen. Az 7-es volt ott, 6-os itt. Én volt, hogy papucsban, én alva mentem át a szállodai szobámon egy másik szállodai szobába, és leültem a rádió stúdió elő, lenyomtam, onnan mentünk bátorságpróbára.
3: Rohadt jó szállodában voltunk, az egyik szállodai szobát megcsináltak stúdióba, vagy stúdiónak, lejöttek a srácok, hát figyelj, de tényleg maga a pusztulat, vért izzadtál, mert ugye velünk se nagyon történt semmi igazából.
1: Annyi, hogy néha meglátogatták a Krüger Nemzeti
3: ezt
1: Parkot,
3: mondani,
1: és naplementében elefántokat néztek, aztán átmentek a vízilovakhoz, és jöttek mi, és Feri, bizony, bejöttünk, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, hol voltál, Feri? Képzeljétek el, voltam egy olyan helyen, ahol csak vízilovak vannak, mindegyik vízilón ült egy flamingó, a háttérben pedig elefántok kardosszak, még így jutunk.
2: Ez is felbosszantott volna.
1: Hát ez nagyon jó, mi semmit nem látunk Dél-Afrikában.
3: Reggel 7-től este 11-ig dolgoztak. Gyulával mi megreggeliztünk, érted, kint a kertben, átmentünk a szomszédos kis parkba, sétálgattunk egyet, elmentünk a Krüger Nemzeti Parkba, szafariba, megnéztük, hogy hogyan nézett ki egy régi afrikai falu, tehát mi így töltöttük az időnket.
1: Az jó volt. De a dzsungel...
3: Annát nem
2: mi
3: vittünk.
2: Az a teljes tábot kivittük?
3: Na jó, hát majdnem a teljes.
1: Anna itt itthon tartotta a frontot, és vágta a nem létező best of-okat, mert nem volt miből, mert annyit tudom mondani,
2: na, tessék.
3: Nehéz pillanatok voltak.
1: Igen. Ja. Úgyhogy hát nem sokat láttunk Dél-Afrikából, de Feri és Gyula felfedezte helyettünk. Úgyhogy ez...
3: Így van, köszönjük ezt azóta is nagyon hálásak vagyunk. Igen. Érte, és egy kicsit bántuk, hogy a Kolumbiában nem vittetek el.
1: Fú, viszont az a kolumbiai dzsungel, gyerekek, az a legdurvább helyszín az összes közül. Az valódi dzsungel, tehát az valami egészen elképesztő. Többenet, milyen vízesések, madárpókok, skorpiók, az hihetetlen.
2: De ez most a marketing részét ennek most tanulni kéne?
1: Nem, hogy az ott, tehát a dél-afrikai meg a dél-amerikai is dzsungel volt, de ez a kolumbiai őserdő, ez tényleg olyan, ami így a filmekben vagy a könyvekben látsz, hogy elindulsz be, és egy méter után forogsz egyet magad körül, és nem tudod, hogy hol vagy.
2: És kokain? Ezért van?
1: Hát figyelj, lehet, hogy van csak. Tartottak egy olyan előadást a konzul, a magyar konzul, aki kim volt, hogy mi történik, ha csak egy negyed grammot is találnak nálad, és nincs kedved. Tehát, hogy úgy, és hogy hány magyar van bent kolumbiai börtönökben, és milyen a börtönállapot. Hát
2: hiszem, a teljes lakossága ott van.
1: Figyelj. Hát azt mondta, hogy ha oda bemész, onnan nem jössz ki, és nem tudunk kihozni, és elmondták a stábnak, hogy nem tudunk kihozni. Azonnali börtön jár, ne remikedjetek segítségbe, és onnan nagyon kevés magyar kerül ki élve. És így állsz a reptére, hogy bármit megteszek, majd mi jössz haza, és kiszedik a csomagodat. Szerinted? Tudod, milyen a kolumbiai reptér, amikor félreállítanak?
3: A kutya leül mellette.
1: A Jani csomagja mellett, ugye leült a kutya.
3: Leült a kutya.
1: Figyelj.
2: Mondtátok neki, hogy auf Wiedersehen.
1: Összeszarod magad. Összeszarod magad, mert hogy úgy ült le a kutya a Jani csomagja mellé, hogy ugye mi kiadtuk a csomagunkat a kezünk közül, jött egy futár és elvitte valahova. Kimentünk egy másik reptérre, ahol vártuk a helikopter indulását, de 2 óráig nem láttuk a csomagokat. És mondták, hogy ott egy dolog van, hogy ne hagyd el a csomagodat, mert hogy belföldön is vitethetnek veled. Tehát ugye ott az, hogy Kolumbiából repültünk Kolumbiába, helikopterre belföldön, de mondták, hogy a belföldi tranzit is veszélyes. Vigyázz a csomagodra. Mit csináltunk? Gyere, Jani, ígyunk valamit. Leraktuk a cuccot, elmentünk valahova. És minden helikopter felszállás előtt leellenőrzik a csomagokat, hogy te belföldön ne tudjál vinni. Jönnek a kutyások, hát mondom, mi baj lehet, hát már minket leellenőrzik a nagy reptéren, aha, és úgy, hogy van a kutya leült a Jani csomagjelön. Mondom, ő az? Ez az ő bőröngyem.
2: Pablo.
1: És 3 nagyon rossz arcú, humorra egyáltalán nem vevő, fegyveres csáv, hogy azt mondja, akkor most akkor szedsz szét a csomagodat. Figyelj, összeszarod magad.
2: És volt benne izgalmas, amire nem számított a Jani.
1: Persze, volt benne 3 kiló kokain. Mondtam, Jani, szerintem ez kicsit erős, 2 kiló is elég lett volna. Nem volt benne semmi, de Janit sem láttam még így pakolni. Ja, és kivette az edzőtárcsákat. Tehát a súlytárcsákat elkezdte kipakolni.
3: Egy súlyzót vitt ki.
1: A vámosok is úgy néztek, hogy ez mi. Kivitt súly, tárcsát, súlyokba kivitte.
2: De mennyit?
1: Nem tudom. Hát
3: egy 20 kiló.
1: Volt 25 gondolom. Kiló megengedve, 23-as súly volt.
2: Három megolvasson a drág, hogy ez komoly.
1: Zseni volt, fia, összetoljod magad a kolumbiai. Hát azért az nem egy kellemes történet. Na itt van a hallgatók, jó reggelt, haló.
5: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt, hogy hívnak, csáó?
5: Erika vagyok Maglódról.
1: Erika, hello Erika, jó reggelt. Erika, mi a helyzet?
5: Dolgozunk, ahogy ti is.
1: Jó,
2: hát azért az erős közeledés.
1: Ez azért mi
5: ja, jó, oké, túlzásokban nem esünk.
2: Igen, nem tudom, azért ezt nem mondanám, de...
1: Ti mit csináltok, milyen munkát azért, nagyon vigyázzunk magunkra.
5: Én egyedül csinálok egy vállalkozást Maglódon, és cukrász vagyok.
1: Cukrász vagy Maglódon, és ott van cukrászdád?
5: Igen, van egy saját műhelyem.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy te például tudsz-e csinálni könyöklős lótortát, amit nemrég vásároltam Nyíregyházán, mert azt szerintem csak kevesen tudják megcsinálni.
5: Szerintem ezt csak Nyíregyházán tudják.
2: Én is
5: nem is hallottam róla.
2: A könyöklő lóról?
1: A könyöklő, csak nézd meg ezt a sztoriát. Vagy kirakom, fönn,
2: most, de kirakom, most minden nap újra fogom posztolni.
3: Hogy tanuljanak a magyar cukrászok.
5: Igen. Folyamatosan kell fejlődnünk.
3: Mi a kedvenc, amit nagyon szeretsz csinálni?
5: Én... Mármint, hogy a saját kedvencem vagy, hogy mi az, amit szeretek
3: nem,
5: csinálni.
3: Nem, amit anyám szeret.
1: Anyám szeret.
5: Anyám az a somlói.
3: Az enyém.
2: De ennék somlói.
1: Jó, somlói, de tudnék. Mennyire nem eltek ilyet. Ja?
5: Na ez az.
1: Jó, de olyan igaz is.
2: De most képzeljük el, milyen az igazi. De annyira sokszor elrontották már a somlóit.
1: Mindig elrontják.
3: Van benne nálad mazsola?
2: Mindig van benne mazsola.
5: Nem, hogy van benne.
1: Én is szeretem.
5: Én másképp csinálom, mert mivel senki nem szereti a mazsolát, így úgy szoktam, hogy a lekúterolom, ledarálom, és az íze benne van, de viszont a szemek nincsenek benne.
1: Nem rossz ötlet. Én azt utálom éttermekbe, hogy elrontják, hogy rengeteg tejszébot raknak rá, pedig kevés tejszébe, és úgy, hogy tocsogjon a piskóta a csokiba, tudod.
5: És raknak bele ilyen hülye pudingos nyavanyákat, úgyhogy utálom.
2: Ez a vegyes a hozzáállásom ez a pudinghoz, mert van az a puding, amit szinte olyan sűrűre főznek, hogy olyan, mintha már vágni lehet, tudod.
1: Igen.
2: Én azt szeretem.
1: De én például azt nem szeretem, amikor kicsit ilyen latyakosabb a puding. Nem szeretem, amikor vágni.
2: Én a latyakosat nem szeretem annyira.
1: Nem szeretem a kemény pudingot.
5: Imádom ezt a hozzáértéseteket.
1: Ha most valaki nem hoz 10 óráig somlóit,
3: akkor vége.
1: Nem jövünk holnap, értitek?
5: Én nem viszek.
1: Ha most nem érkezik meg valaki egy nagy tálca somlóival, ide 10 óráig holnap, aztán best of lesz.
2: És a csoki szósz nem az ilyen vizes csoki? Nem, az
1: nem
2: az
1: igen,
2: azért,
1: van az egy csomószor vizes a csoki íz. Fúj. Undorító.
3: Hát az olcsó, az olyan... abban inkább kakaó van, mint
2: igen, de az
3: csoki.
2: Nem, hogy egy csoki Mikulást megrottyantottak volna gőz felett, és így, igen, és vízzel felhozták volna.
1: Nagy csalások vannak itt a cukrásziparban, erről
5: vannak,
1: Erika többet tudna mesélni.
5: Rengeteget, a 16 év alatt rengeteget tudnék mesélni.
1: De most nem fogjuk ezt meghallgatni. Kivel játszanál, Erika?
5: Az az igazság, hogy én szeretném mindenki gyúrot, nem, azt is szeretném, mindenki nálatok gyúr, és állandóan ezt hallom, és én azt akarom, hogy most ti választatok, hogy ki akar velem
1: én
5: játszani.
1: Nem.
3: Figyelj, ez én is fáradt vagyok.
1: Eszter maradt!
3: Hát de menő vagy, hogy bevállaltam.
1: Indítjuk az órát.
2: Én csak azért vállalom be, mert a borzaskáról beszélnünk kell.
5: Eszterre, úgyis akartam egy privátot kérdezni, úgyhogy hajrá.
2: Na, készen állok. Elkészültem.
5: Oké. Én is. Jó.
2: Szóval, nálatok ismerős a borzaska nevű édes cukrász termék?
5: Nem.
1: Szép volt, Erika!
5: De várjátok, hagyj kérdezzek az Esztertől valamit. Tudom.
2: De várjál!
5: Erika,
2: hát ez... Szivárá
5: mondtam,
2: tehát
5: jó.
2: De azért, mert bekérdeztem.
1: Nagyon.
2: A borzaska az ön alul volt.
1: Egy ravasz hátulról jövő kérdéssel támadott, Erika letérdelt.
5: Igen.
1: Nagy csata volt.
5: Nem bírta be.
1: Nem bírta a nyomást.
5: De viszont tényleg akarok kérdezni egyet, hogy vannak ezek a rövid bemutatkozók rólatok. Eszter, rólad miért mondják azt, hogy zserbogyilkos vagy?
2: Hát van egy kis históriám a zserbóval és a gyilkolással, bár külön-külön ugyanis végül is összemosták, de ettől függet. Nem tudom, ez annó még kellett írni ilyen izét.
1: Igen, és ezt talán még te tanácsoltad, hogy neked ez tetszik.
2: Ezt lehet, hogy én is találtam ki, de már nem vagyok benne biztos.
1: A zserbógyilkos az, aki szereti a zserbót, és nagy adagot meg tud belőle lenni. Nem kell ezt túlgondolni, ennyi tulajdonképpen van, ennyi.
5: Hogy én azt gondoltam, hogy nem is szereti, de túl ezt
2: a magát. Én nagyon szeretem a zserbót, nem ettem mondjuk 15 éve, de szeretem a zserbót. Nagyon.
1: A mosolygó zserbógyilkos, akkor meglát egy tálca a zserbót, és megeszi. Ebben nincs több, ennyi van.
2: Ennyi van, igen.
1: Mondjuk, ha ezt sérted, Erika, akkor azért itt bonyolult dolgok sem mennek nagyon át.
5: Négykor keltem, ugyanúgy, ahogy ti.
2: Erika, mi is minden, hogy itt a szerepel.
1: Mi se tudjuk.
5: Én tökre megértelek titeket, amikor félrebeszéltek, tehát
2: köszönjük. De amúgy akkor most a borzaskára térjünk vissza a lényegre, mert igen, az borzaska az, amikor az összes maradék tudjátok süteményből gyúrnak egy golyót, és azt belemátják csokiba.
1: Na látod, azért ennyire nem
2: volt nyíregyházán.
1: Ennyire nem voltunk szegények
2: soha. A büfében. Figyelj, ez nem is tellett volna, ennyit mondanék, jó? Ez csak aki hétfő jár moziba, az engedheti meg magának.
1: Ez olyan, mint a hortobágyi palacsinta, az összes hétvégi hús ledarálom.
3: Az nem olyan.
1: Tejfölt rakszat, de tejre aztán zabáját palacsinta.
2: Jó, de van benne minden.
5: Ahányház annyi szokás.
2: Olyan amúgy az állaga is, meg a színe is, mint a kókuszgolyónak a kókusz nélkül.
3: És a borzas név az a borzalmasból jön?
2: Nem, mert egy ilyen izit csinálj bele, egy ilyen sünt. Egyébként mint egy sümfolt, nem ilyen borzas, és akkor azt
1: esküszöm, még csak nem is hallottam.
5: És akkor mivel tapad össze?
2: Hát mert tesznek bele ilyen dolgokat.
5: Cukorszirupot, vagy nem?
2: Szinte teljesen olyan íze van, mint a kókuszgolyónak. Csak van egy kis rumos íze pluszba.
5: Eskültem,
2: és van benne keksz is, szerintem megjelent, de minden, ami régi, szerintem ilyen, ami igen, maradék ilyen cukor, abba csinálják.
1: Ami másnak a rántott párizsi, hogy írja, kiszabó neked a borzaska.
2: Az a vakaró, a vakaró. Az,
1: igen. Na jól van, Erika, figyelj, megmutatjuk azért, hogy nyertél valamit, ezt odaadjuk neked gyorsan.
5: Gratulálok.
6: Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na látod.
5: Szép napot, köszönöm. Szia, én örülni fognak.
3: Szia,
5: én örülni fognak.
1: Küldjük neked. Csáó, Erika.
5: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
3: Jaj, de
1: ezt imádom, mikor hosszú felvezetés, nagy sütemények, nagy somlói. Itt vagy, Erika? Igen, köszönjük szépen. Szevasz, Erika, mennyi valagjel, el aztán itt a nyereményed, szevasz. Ez a legjobb, hogy nem is értjük, hogy de rá, ezt mi is meg szoktuk néha csinálni, ugye? Igen. Tehát ne legyünk szigorúak, mert ez mindannyiunk előfordul. Itt vagy, igen, szép volt, Balázs. Na, akkor mennyi haza, aztán főzessi anyáddal. Gyönyörű. Néró kockának hívják. Néró kocka.
2: Az kocka alapból, már nem is kockáról beszélünk, hanem úgy néz ki, mint a kezebe tartaná egy bébi sünt. Tehát sünt formája van. És azért is ilyen borzaskának, mert hogy vannak azok a kis borzas dolgok.
1: Hihetetlen eleményesek azért ezek a nyíregyháziak, hogy és arrafelé ott a megyébe, hogyan hozzák össze ezeket az ételeket, hogy ne kelljen kidobni.
2: Alig
1: azért
2: a Gulyás Marci ezzel fog egy táv borzaskával fogjuk köszönteni.
1: Fél évvel megkérdezzük a penészlekre költöző Gulyás Marci, de aztán eltérte már sűn alakú borzaskát, ott a mindenből összegyúrtad te.
2: Ugye, szerintem kevés dolgot bánt meg az életében, de ezt majd megfogja. És ha nem, ha nem magától van, és segítek neki.
1: Én nagyon szeretem ezt a történetet. A budai elit értelmiségi fiú, aki sose jött ki a Szent István parból és a 13. kerületből, most is Budáról, most elindul Penészlekre. Az egész sztori, Zseni. Jó. Imádom. Nagyon jó. Én nagyon szeretem.
2: Én azt szeretném, hogy csináljuk meg azt a Marcival, hogy most hívjuk fel, és kérdezz meg neki, mit jelent neki most a nyugalom, meg a csend, meg a pihenés, és hívjuk fel fél év múlva, hogy akkor
1: igen,
2: itt fognak
1: jelenteni. Mikor fél négykor sötét van, kettem
3: vici. Kutyaugatás nincs a faluba, érted?
2: Az a kutyaugatás az a legrosszabb érzés. Ugye, vagy akkor az van, egy de kis, semmi egy más kis ilyen fűszak, tudod, mert már fűtene.
1: A fűszakot szeretem, igen, de hát nem teljesen fűs, vagy mindennel. Igen.
2: Egy kis gumicsizmával kever.
3: Gumicsizma lesz.
2: Igen, igen, igen. És akkor, és a távolban egy ilyen nagyon furcsa kutyaugatás.
1: Igen.
3: Nincs hova menned, nincs kihez szólnod, és nincs mit csinálni.
1: Igen, ha valaki esetleg nem tudná, hogy nem biztos, hogy érthető volt, hogy a Gulyás Marci és a Partizán Kelet-Magyarországra költözik, Penészlek kis községben, és onnan gyártanak majd műsorokat.
2: Egy Szabolcs ilyen... megye nem a gyengéknek való, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Megtanulja majd a kis...
3: Ösztől a gatyát, Marcello!
1: Megtanulja majd, megtanulja, amikor először bemész a kocsmába, hogy mi a magyarok istenek.
2: Nem kérdezzük meg tőlem, mik a reményei.
3: Vette már magának bicskát. De van-e oltás?
1: Van-e oltás? Tudja kezelni a pillangók is. Na, jövünk mindjárt.
2: Kági esti piac, szóval nem várnak vasárnap reggel, csak mondom neked.
1: Jövünk a hírek után mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! 1 kg cson nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem zárt be a kanizsai strand, itt a sofőröket kaptak el a napokban a zalai rendőrök, sok felhő lesz felettünk az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Ennek a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb terjedése az oka. Ezt mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa, aki hozzátette azt is, hogy fontos, hogy megismertessük a gyerekekkel a higiéniai szabályokat.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve a szögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Egyelőre nincs vége a szezonnak a kanizsai strandfürdőben, még mindig várják a pancsolókat. A kültéri medencét délután 17:30-ig használhatják a fürdőzők, ez derült ki a létesítmény honlapjáról. Idén nyáron a tavalyihoz hasonló vendégszámmal zárták a nyári szezont, ezt mondta a kanizsai médiaháznak Karácsony Károly ügyvezető, aki hozzátette azt is, hogy a június kicsit nehezen indult, aztán a forró július és augusztus meghozta az eredményt. Bár az iskola kezdéssel visszaesik a vendégek száma, de a következő napokban is marad még a kánikula, ezért a strand nem zár be, amíg meleg van, addig várják a pancsolókat. Volt dolguk a zalai rendőröknek az elmúlt napokban. Az egyenruhások 12 embert fogtak el, közülük 9-et bűncselekmény elkövetése miatt, egyet pedig azért, mert körözés volt kiadva ellene, írja a polisz.hu. Az összefoglaló szerint szabálysértési feljelentést 47 alkalommal tettek, helyszíni bírságot pedig 115 alkalommal szabtak ki. A hétvégén az ittas sofőröket is figyelték a rendőrök, 5 embert kaptak el amiatt, hogy ittasan vezetett, közülük 2 rolleres volt, egyikük még balesetet is szenvedett. A rendőrség közleménye szerint Zalaegerszegen egy 39 éves nőt őrizetbe vettek azért, mert egy fegyvernek látszó tárgyat fogott a volt férjére az utcán, majd később a lakására is felment, ahol a férfi mostani élettársát fenyegette meg. Az Airsoft fegyver el is sült, de senki nem sérült meg. A rendőrök felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vették őrizetbe a nőt. Felhők zavarhatják meg a napsütést a következő napokban. Ma is kisüt majd a nap, de fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, eső viszont sehol nem várható. A szél sokfelé megerősödik, és 27-29 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint holnap ugyanilyen időnk lesz, és 30-31 fokot mérhetünk majd, a hétvégén pedig még melegebb lesz, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, és csak szombaton lehetnek frissítő záporok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: 7 óra után vagyunk 11 perc, aztán hogy adják a vitamin pap?
1: Aztán mennyi van, aztán a sweet chili sauce, aztán hogy van a sweet chili sauce? Á, mindenség itt neki, kemény dolgok. Ezek itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink, 7 óra után 11 perccel, zene nélkül már ráfordulva a csütörtökre.
2: Aj, ne is mondd.
1: Elpattant ez a hét.
3: Vége van már a hétnek.
1: Vége van már, lassan, tényleg ott vagyunk, hogy... Vége a hétnek. Nagyon nagy baleset a Soroksári úton, pálya az ár, illetve nem, ott nincs pálya, útzár, minden hatóság a helyszínen, 3 tűzoltó, 2 sáv lezárva, óriási dugó van. Ez a Soroksári úton az Opel Dunánál, ráadásul most már friss a dolog, teljes útzár, akit út kerüljön, a szembe sávba ment át egy autó. 2x2 sávos út, szembe sáv 70-re lehet menni, az nem nézhet ott ki jól. Úgyhogy arra óvatosan. Jó, mi van? Még más nincsen? Egyelőre ezek a közlekedési hírek. És ugye mi a tegnapi hírünket folytatjuk, mert szeretünk még azért így tovább menni egy-két dologba, és ígértük, aki hallgatott bennünket tegnap, aki nem, annak majd most újra elmondjuk, hogy miről is volt szó, hogy felgöngyölítjük ezt a gyömrői konyhásténi ügyet, mert hát nagyon szeretjük idézőesen a dolgot. Ipari mennyiségben vitték el a gyömrői konyhásténik ugye a gyerekektől az ételt, és nem ezt szeretjük benne nyilván, mert a gyerekektől ne lopjuk, meg ne vegyük el, de mindenkinek van élménye az iskolai menzáról, a konyhásténikről, a 60-as dagadó bicepses, tornacipős nénikről, akik már a mi gyerekkorunkban is málhás lovaként megpakolva, zsákokkal, kannákkal
2: vitték el az ételt. Maradékot,
1: de jó esetben a maradékot, és kiosztották a gyerekeknek. Ugye itt nem ez volt, mert hogy... Ugye, hogy imádjuk. Figyelj, a legjobb híre héten.
3: Ahogy beszélsz rólad, nem illan a csíkos szatyor. Nem bírok elvonatkozni.
1: Csíkos szatyor. Csíkos szatyor, ami suhogott, mert műanyag volt a szatyorban. Megvan? Persze, emlékszem.
3: Micsoda tehervírása volt?
2: Az ebéd mindent, azt lehetne volt. Pakolni.
1: Na most itt ugye nem arról volt szó, hogy hazavitték a maradékot, ahogy tegnap is megbeszéltük, hanem arról volt szó, hogy igazából éhező kis sipítozó gyerekek maradtak a menza után, mert hogy a nénik mindent begyűjtöttek magunknak, mondom az adagot. 6 kiló sonka felvágottból, csak egy nap, amikor lebuktak, 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin felét, ez csak egy napi szállítmány volt, 3 kilót szétosztottak maguknak, 3 kilót adtak a gyerekeknek, elloptak közel 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszibarackot, nagy csomag leves, gyöngyöt tulajdonítottak el, tésztát, a 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a gyerekeknek.
3: De ezt hogy számolták ki amúgy, hogy ki nem mennyi járt?
1: Hát gondolom a napi adag meg volt 6 kiló, ezt kellett volna elosztani aznapra, mit tudom, 200 gyerek között. Ők leszedtek belőle 5-öt, azt szétdobták 4-5 felé, és 1 kilót meg finoman reszeltek. Csak amikor mondta a kis Pistike, kaphattok még egy kis sajtot? Pofádat befogott.
3: Vidd hátra! Margit, vidd hátra!
1: Margit, vidd hátra! 60-as bicepszedre.
2: Látod, hogy nekünk se jut.
1: Igen, pofádat befogott, Pistike, leülsz, aztán csöndbe vagy. A gyerekek kicsit sipítoztak, kornadoztak, aztán éjjelse hazamentek. Na most ez csak egy napi adag, tehát hogy ők nem ennyit vittek el, hanem ugye hát ez akár hónapok óta, vagy akár az egész előző évben ez végig zajlott, tehát a négy néni az valószínűleg valahol Gyömrőn üzemeltetett egy látványkonyhát. És valószínűleg írdatlanul eladták, vagy feldolgozták, vagy megették, de tényleg ipari mennyiség. És hát itt jön a csavar, mert hogy a Polgi buktatta le őket. Na várjál! Mi hazánkos a Polgi, csak szólok. De ez most az ügy szempontjából.
3: Hogyan közeljük a helyzetet? Mit szeretné, hogy ezt az információ hogyan...
1: Most már konyhásténikre is lecsapnak. Hát azért...
2: Lakásfoglalók. Azért autótól vagyok konyhásnénik.
3: Kérjük, igen. Hagyd el a konyhát.
1: Most. A Polgi először csak megfigyelt. Ugye? Tegnap már megállapítottuk, hogy egy régi Népszabadságot két helyen kiégetett, üldögélt egy padon az iskola előtt, figyelt. Álcázta magát.
2: Aztán beöltözött iskolásnak, és bekeveredett a menzára.
1: Beleretkezett a menzára, lelagasztotta a fél szemüvegét, levágta az álbajuszát, és azt mondta, kérek még trapista sajtot. Őt is hátra küldték, ekkor a Polgi gyanút fogott, lecsapott a konyhai alkalmazottakra, és egyedül leszámolt a konyhásnéni bandával. Szenzációs a történet.
3: De arra lenni kíváncsi, hogy például volt-e együttműködés a konyhásnénikben, vagy pedig eleinte még ellenálltak, tagadtak. A fiacska, a nénéd lehetnék.
1: Igen, ne szórakozzál, hát, mert én vagyok a polgármester.
2: Tudod, amikor iskolába jártál, te is ezt tetted.
1: Kinyitatta velük a hűtőszekrényt, benézett a szatyukra, és ott lapult a zsákmány. Ott lapult a több kilónyi élelmiszer.
3: Kibeleztek, azt láttam, hogy
1: autóban. Kocsi csomagtartóba, hűtőszekrénybe, mindenhova pakoltak.
3: Nem higiénikus amúgy sajtot izébe rakni hűtés nélkül. Meg.
1: Figyelj, de a kártedoros tésztába, dobozba elrejtett tészta, annyira magyar. Annyira magyar. Nem?
2: Még a pürkölt szaftot várod a tetején.
1: Anyád is így csomagolta a maradékot gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban meglátogattad. Ott volt egy ékrémes doboz, bele a hétvégi kaja, ami megmaradt, aztán vitted haza, és megmelegítetted magad. magadnak. Tehát tökéletes a történet. És ugye ígértük, hogy felhívjuk a Polgit, csak hogy mesélj el nekünk, hogy hogy kapta ő el a konyhás néniket. Nyilván az úgy komoly, meg a gyerekek, hát szegények azért úgy nem ettek olyan nagyon sokat, de persze nem éheztek. De megkérdezzük a hős Polgit, hogy mi történt itt.
3: Nagyon jó tanácsokat kapunk, ahogy közben a különböző kommentelőktől, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy a konyhás néniket előtt és után is mérlegelik.
1: Igen, az egy jó dolog lett volna.

0: hónapok vagy évek óta csinálják, úgyhogy ennek gátat kellett szabni.
1: Te egy szülő jelentett, vagy valami belső besugó volt?
2: Esetleg egy gyerek elájult az éhezéstől, nem bírta tovább, hogy nem bír sok kaját.
0: Nem, egyébként tehát, ugye nincs olyan menza, amire nincs panasz, tehát nyilván mindig volt panasz arra, hogy vagy kevés az étel, vagy rossz a minősége, de ebben az iskolában ebben kifejezetten sok panasz volt, és hát nyilván volt forrásom, de hát őt védve, őt nem adhatom ki, nyilván
3: van
0: a rendőrség majd ki fogja őt is hallgatni.
3: Nekünk az volt a tippünk, hogy te voltál
0: nincs
3: beépült.
0: Nincs beépített emberem, nem, bár a legkisebb lányom oda jár, de nem volt beépítve, ő nem is tudott az egészről. De nem volt szükség beépített emberre, mert már megvoltak azok az információk. Egyébként a tavalyi tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa már, amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja, de például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, mindent, a túrós tésztáról leszették a túrót, tehát, hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
2: Azt a mindenségét.
3: Tudod, mit kezdtek a szajréval amúgy?
1: Hát terítettek, vagy saját felhasználás volt?
2: Éttermet jutottak, igen, gyömről. Mi lett ennyi étellel? Nem.
0: Nincs éttermük, egyébként mind a négy hölgy gyömrői, nincsen éttermük. Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség, hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezés, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoljátok, hogy majdnem 85%-át lopták el.
2: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
3: Zsúrkifi volt nálad?
2: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
0: Nem hatoltam be az iskolába, meg népszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna.
2: Két lyukkal az elején.
0: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Másfél órát ültem a parkolóba, figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket. A videón hallható, hogy az ki nem annyira finoman, de kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
2: Tehát azonos, ami az 5 kilót rapista sajtot, az korrekt.
3: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
2: Igen, nagyon-nagyon igazságosan osztották el.
0: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
2: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
0: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
2: Mindenki
0: ott
2: benne
0: ott
2: volt.
0: Ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
3: Ők voltak a konyhár osztrák.
2: Igen, nagyon veszélyesek.
1: Igen. Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
2: Most a tanárok állnak betállalni addig.
0: Nem, még aznap szereztünk négy helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet, és
2: működik. Így néz ki egy sajtos szendvics.
1: Két szelet parizer.
3: Talán itt van egy szelet hús van a tányéromon.
0: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet. Ez 10 éve dolgozik együtt.
2: Akkor egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják?
0: Lehet. Ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy...
2: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
3: Hol van a fasírt,
2: igen. Hát, hogy azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
0: Ugye a melegítőkonyha, meg tálalókonyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs bele.

0: megszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket. Nem tudom, hogy. Szerintem sehogy.
1: Hát lefizették 10 kartoni volével lehet.
0: Hát, én ezt nem mondhatom, ki mondhatjátok, de
1: visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 4 kiló trapista sajtot, és elhallgattak.
2: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle.
1: Csak megjött 150 ivólevet benyakalt, azt mondta, hogy nem bírok ellenőrizni, tönkre tesznek. Ez nagyon kemény, és akkor tulajdonképpen hát neked kellett intézkedni ugye magától, az önkormányzattól lebuktatni őket. Azért ez döbbenet, hogy a suli nem tehet semmit, szóval hogy azért ez is egészen elképesztő.
0: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, aki az önkormányzat, ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi, hát most is jött jelzés, és most... Hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
2: De engem az is érdekel, hogy van ez a 4 fős maffia csoport, hogy ugye akiket most elkaptatok, hogy itt ez milyen szervezet volt, hogy egyenrangúak voltak a tagok, vagy volt egy vezetője ennek? Volt, ki volt, aki
0: darálta? Nem, volt vezető. Jó láthatóan volt vezető.
1: Az legidősebb. Marika, 60-as biceps, 60-as életkor.
3: Aranyhajháló.
1: Kicsit ott több volt a Csalamádi meg az Ivólia, amit találtatok a csomagtartóba. De már jönnek az SMS-ek, Karcsika vagyok az iskolából, már hisztam fél kilót, köszönöm. Polgi, szeretünk. Látod, már hálálom.
2: Többen aggódnak, hogy most gyömrőn több lesz az elhízott gyerek. Megjött az étvágy.
1: Igen, nagyon éhesek ezek a gyerekek, igen. Mi lesz a bünti? Nyilván nem tudod, csak érezem, hogy azért ez rendszer szerint, ez pénzben is nagyon sok, tehát azért ezt kiszámoljuk. Ha csak az egy napi adagot, amit elolvastunk, horror, de hát ez évek óta megy, azért ez komoly gazdasági Milyos. Kár.
0: Hát én így van, én azt gondolom, hogyha ezt a rendőrség tudja bizonyítani, hogy ez üzletszerűen folytatólagosan követték el akár évek óta, és talál olyan embereket, akik mondjuk ezt elmondják a rendőrségnek, hogy esetleg korábban velük dolgoztak, és hogy ez rendszer szintű volt, ez több milliós kár, és ugye akkor onnantól kezdve már nem szabálysértés, mint ami indult ellenük eredetileg, mert ugye 50 ezer alatt loptak azon a napon, amikor lebuktak, hanem akkor bűncselekmény, és hát azért az már azért komolyabb, akár börtönévekkel mérhető tétel. Tehát én pont tegnap ezért összehívtam az összes konyhai dolgozónkat, és elmondtam, hogy ez innentől kezdve nem játék, és egyébként minden konyhát be fogok kameráztatni, és ugyanilyen szúrópróbaszerű, megfigyelős ellenőrzések, ami nagyon vicces, tegnap elmentem az egyik iskolához, teljesen másért, 3 perc múlva hívott az igazgató, hogy ma nálukra az járzok-e. Mondtam, hogy nem.
2: Konyhásnék, mert szaladtak ki fel az
3: étületben. Föltett ki, nem viszünk semmit, polgármester úr.
1: 6 doboz kártedorral
2: a zsebiből. A parizet otthonról hoztam.
1: Trapista sajt a sajátok. De egyébként ez egy rendszerszerű dolog, szóval ne legyünk azért naivak, hogy nem ők csinálják ezt. Ezt már mi gyerekkorunkban is tudtuk, csak hogy ott a maradékot vitték el, de azért a konyháról a milyen mennyiségű étel kerülhet el számos iskolából, közintézményből.
3: Ez itt nem az arányokkal van baj.
1: Nem egy új keletű dolog, tehát azért ez sajnos sok helyen csinálják. Reméljük, ez az ügy egy kicsit azért úgy rávilágít arra, hogy nem tehetnek meg bármit, mert hogy ez nem egy egyszeri eset, ez hát egész biztos.
0: Én nagyon bízom benne, egyébként több száz üzenetet kaptam különböző településektől, Dorogtól kezdve Érd meg, nem is tudom fejből, de rengeteg településre, hogy menjek hozzájuk is leleplezni. Mindenkinek igyekeztem, bocsánat, de én egy gyömrői polgármester vagyok, nem szuper, meg nem hatóság, ezt a helyi hivatalnak, vagy a hatóságnak kell rendezni.
1: Igen. Most már folytatni kell. Igen, irány dolog.
2: Igen. Na, hogy ezt tudom kérdezni, hogy ez a nyomkövetős módszer, ugye nagyon híresek vagytok erre, ugye rollerekkel meg minden, hogy ez a sóskaszószal működik-e, hogy lehet-e úgy elhelyezni, hogy ez egy nagyobb bűhálózatot is felderítsen?
0: Még nem próbáltuk, de lehet, hogy a badállákat be fogom GPS nyomon követőzni, hogy nyomon tudjuk követni, mert egyébként badállát is loptak korábban.
2: Mi az a badállá?
0: Amiben szállítják. Hát amiben szállítják, szállítják az ételt. Ez a fémedény, az ilyen 60-70 ezer forint, tehát azt is loptak korábban. Tehát ebben is volt gond. Minden, de lehet, hogy benyomkövetőzzük.
1: Nagyon, hát, nagyon kemény.
2: Nagyon kemény.
1: Na jól van, az új neved menzavadász, itt már elneveztek. Igen. Oké, Szabocs, nagyon köszi, tök merő a dolog. Már tegnap foglalkoztunk az ügyet, csak akartunk még veled is beszélni, hogy hogy zajlott maga a lebuktatás.
0: Tudom.
1: De ez tökre megérdemli.
3: Nem akartak lekenyerezni valamivel? Kenőpénzért, kenőmájat?
1: Igen, nem mondtak semmit a kocsinál.
0: Egyébként az volt a meglepő, hogy nem, és ilyen tök természetesnek vették, hogy ők loptak. Tehát, hogy semmilyen megbánás nem volt, és a mennyiség mellett, mert azért ennyire nem számítottam én is, hogy ennyit elloptak, vagy el akartak lopni. Nekem a másik megdöbbentő dolog az volt, hogy egy szikra megbánást nem tanúsítottak egyáltalán.
2: Ez nem
0: tehát,
2: azért van?
0: Szerintük ez nekik jár.
2: Ja, igen, igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők összekeverték a maradékot, az, amit ők gondolnak. Tehát, hogy ők,
3: hát
2: ők
3: ez úgy hívják, hogy béren kívüli juttatás.
1: Igen, igen, nyilván igen. Nem keresnek jól, de ez nem mentség. Nem mentség, nyilván nem jó fizetésük, értjük. Ha maradékot elviszi, szerintem még azzal sincs baj, de ez így ebben a formában azért durván pofátlan. Szóval ez nagyon kemény. Szabolcs, nagyon köszi, jó munkát akkor neked.
2: Várjuk, hogy halljunk még feléled. Tervezel még akciókat a jövőben, bármilyen jelek? Mindenre vevők vagyunk.
0: Úgyhogy még jó, jelentkezem, hogyha van olyan.
1: Köszi, Szabolcs, köszi a munkát. Ciao. Csáva.
3: A Kisberg Szabolcs szerzési hivatal élére igen, ezt igen. Az embert.
2: Igen. Én nagyon szeretem ezt az attitűdöt. Nem? Ez nagyon király.
1: De jó, meg jó arc. És hát tényleg, ez milyen durva, hogy az iskola nem tud mit csinálni. Jelzi az önkormányzatnak, ugye? Tehát, hogy milyen bürokratikus az egész. Hogy nyilván a szülők jelezték az iskola felé, az iskola jelzi az önkormányzat felé, az önkormányzat azt mondja, hát igen, értjük, nem nagyon tudunk mit csinálni.
3: Az egy fontos tételmondat volt, amit mondott a Polgi, hogy ugye a menzával mindig baj van.
2: Igen.
3: Ugye? És ezzel tudsz takarózni.
2: Igen.
3: Tehát nem nagyon
2: mert
3: kevés
2: lehet
3: olyan...
2: relativizálni igen, a problémát.
1: Ugyan, igen. Hogy tudjuk, kevés. Hogy kevés, nem finom,
3: hát
1: nem szereti.
3: Hát tudjátok, hát menza mindig rossz. Igen. És akkor ezzel be is fettél mindent.
2: De nem lehet, nyomozzuk meg, hogy miután lehetne még nyomozni. Mik azok a dolgok, amik nem tűnnek fel nekünk, de nagy visszaéléseknek a meleg ágya, ami után körbe lehetne ott szimatolni.
1: Ami nem a nagy közhelyes nagy lopások, hanem például igen. Ilyen. Ami tudod, hogy létezik, itt van kis hazánkban, csinálják, de hogy igazából senki nem törődik vele. A menza ennek meleg ágya. De
2: abszolút,
1: tényleg,
2: abszolút.
1: Tehát az abszolút.
3: Például a tornatanárok nyújják a foci labdák a szertárból?
2: Vagy... Hazahordják a pedagógusok a krétát? Te nem gondolsz?
1: Igen. Nagyon kemény. Nyilván itt írja valaki belsős info az egészségügyben, valószínűleg ugyanez megy azért, hogy ott is minden, ami ott mozdítható.
2: Nem nagyon van mit, szerintem már.
1: Hát igen, ez jó kérdés, hogy ott mit lehet vinni. Na mindegy, Szabolcs jó fej volt, gyerekek.
3: Nagyon.
1: Erről még tegnap tartoztunk ezzel a hírrel. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis balá.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Anya, arra gondoltam, rendel...
10: Rendet raksz a szobádban?
9: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
10: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
11: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes vastagbérák szűrésen vehetnek részt a nagykanizsaiak. Újabb utak újultak meg Gyenesdriáson, felhős és napos időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérák szűrésre kapnak meghívót a nagykanizsaiak. Ezúttal a 2-es, a 11-es és a 19-es számú házi orvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a város közösségi oldalán. A vastagbérák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvosoknál lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a város közösségi oldalán találnak. 18. alkalommal rendez retro véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, ezt mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az OVS főigazgatója.
2: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Zalavár megyében a zalaegerszegi területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatjuk majd a karunkat, ha segíteni szeretnénk. Utakat korszerűsítettek Gyenesdriáson, a Bartók Béla, az Erdősor, a Margaréta és a Festetics utca újult meg az elmúlt hetekben, erről ír a Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A posztjuk szerint új aszfaltot kaptak az utcák, így komfortosabban és biztonságosabban lehet rajtuk közlekedni. A felújítási munkálatok még nem értek véget, már csak a Határ utca és a Határ köz korszerűsítése van hátra, ezzel fejeződik be egy olyan beruházás, amire több mint 27 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Ezt az összeget még 2,5 millió forinttal egészítették ki, így tudták elvégezni a felújításokat. Változékony időnk lesz ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. 27-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 15-17 fokot mérhetünk majd. Pénteken is ugyanilyen időnk lesz, vagyis felhők zavarhatják a napsütést, de záporok nem áztatnak majd minket. Holnap 30-31 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikula várható, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Ellöttjük ez itt még egy ideig, de inkább levertük. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És várjál, ezt elmentem közben. Így van, nagyon jó. Azt nézem, hogy Soroksári út nagy baleset, többen elküldtétek, köszönjük szépen. Már újraélesztés is zajlik, tehát hogy nagyon durva a történet. Ez a 9. kerület, minden hatóság a helyszínen, teljes útzár van, az Opel Dunánál nagyon nagy baleset, úgyhogy a Soroksári út az ott most egy nagy gócpont. Valaki átment a szembesávba, és nyilván egy szembejövő autóval frontálisan ütközött, úgyhogy ez egészen elképesztő. Azt kerüljétek. Egyelőre más nincs, mindenhol nyugalom, békesség, vagy legalábbis mi nem kaptuk meg. Ha van valami, akkor 0-23-111-111 az SMS szám.
2: Na közben pedig, amíg ilyen fontos infók vannak, gyerekek, szeretnék szint vallani.
1: Na!
2: Az életem megváltozott tegnap óta.
1: Igen?
2: Igen, végre beismerem.
1: Egy napja nem ittál.
2: Dehogy
1: nem. Leteszed a cigit.
2: Hülye vagy.
1: Századszorra lefogysz.
2: Mi van? Most egész jó vagyok, most nem kell fogynom, átalakítottam a zsírt izomzattá, és a többi. Nem?
1: Na!
2: Megtérek az Anya Szent Egyház keblébe.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: klasszikus arc vagy?
2: Én egy klasszikus arc vagyok, neveltetés, ugye, családi háttér és a falu.
3: Igen, tehát, de hogy... lettem olyan fancy, görög katolikus.
2: Görög, ugye? Az nem rossz egyébként, hogy kiugró kicsit. Katolikusként görög katolikusba átmegyek, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy tegnap jelet kaptam.
1: Ne csinálj!
2: Jelet kaptam, gyerekek!
1: Oda szartak a ház mellé megint.
2: Nem, hát ez már volt. Hát az alapján azért nem térsz
3: az meg. Az ördög küldte.
1: Visszakaptad a szapodat.
2: Te az alapján nem leszek katolikus, hogy oda szarnak a házad mellé, az alapján egész más leszel.
1: Na.
2: Nem, hanem motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó, de ezt nem hitből, nem meggyőződésből
1: igen,
2: mondom,
1: csak olyan hálát
2: hogy adtál. Mondasz egy hálát, és...
1: Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
2: Így van, és egy kamion
3: és egy hűtőrácson vagyok.
1: Aki kihéves kistike, hogy eltűnt innen mögülem.
2: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
1: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
2: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
3: Ez volt a jelet, Feri, a Molino?
2: Mi ez, ha nem jel? Mi ez, Eszter? Eszter, tudom, hogy te tudsz ebbe velem jönni. Mi ez, ha nem
1: ez
2: jel?
1: Maga én is kaptam, a vatikáni üzenet.
2: Érted?
3: Hát, kaptam a jelet ma Mambóvárnál. Még se a rút körül tekergek.
2: Oké, okay. Figyelj, igen, hát igen. Égő csipkebokor nem volt, mert nincs csipkebokor az Erzsébet hídon. De jössz át, és egy ilyen átszellemült pillanatban
1: hálás látod. Tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
2: Jézus szeret téged. Hát mi ez más, ha nem jel?
1: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
2: Hogy tehát pont abban, akkor
3: pont
2: érünk
3: igen,
2: oda.
3: Hogy
2: pont, és pont engem is szeret.
3: Ez a templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szoktad cseregetni a molinójukat, nem tudom, hogy érzelet. De vannak ilyen szezonálisak, meg
1: igen.
3: És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal a Krisztus, ugye az alapban ki van írva.
1: Éjjel-nappal a Krisztus.
3: Vagy nincs lazsálás.
1: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
2: És Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
1: Igen, sokkal szebb.
2: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
3: Itt van Spirituális Ferenc.
2: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem mész
3: de abszolút, én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen LED táblát, hogy tudják ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
2: Csak átírják.
3: Igen, szóval óriási lenne.
2: De azért nem jó a LED tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. nem arra megyünk a meleg fontolod.
3: Most elfutott az egyre, hogy viszont nem így csinálgatni, de...
1: Na, igen, a lényeg, kérdezik, hogy Jézus Elipszilonnál volt?
2: Mert akkor az nem igazi
1: kell,
2: jel.
1: Nem kell mindent elhinni azért, ha Elipszilonnál, Jézus szeretélyed Elipszilonnál, azért akkor...
2: Nem, de na most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
3: Nekem volt ilyen, de sosem nem egy direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. Nem volt
2: a puszi itt sem volt.
1: De mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
2: Hogy ez a gondolat, mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Melyik jöttek gondolni Jézus egy tízes kellem?
2: 11.
1: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára meg a szeretetre.
2: Igen, igen,
3: és
2: nem az
3: Jézus becsekkolt.
1: És ez Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá, igen, most már végre, te ateista állat.
2: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen lesz amúgy a vár?
1: Milyen drága volt, és mi fizettük.
2: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
1: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
2: Érted, egy tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
1: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged veri. Nem láttad a kis betűt alatt, nem volt az, hogy...
3: De hogy reagáltál, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
2: Ezt nekem, vagy jött. Neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
3: én,
2: szól.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szeretett volna
2: mondani? El van osztva, igen, minden.
1: Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
3: plusz,
1: tényleg.
3: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
1: Igen, de vigyed a sátán, már gonoszkod, már látom az arcán.
3: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
2: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
1: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
1: See you soon.
2: Jövök
1: érted. Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok.
3: Nem, hogy ez, igen, igen, de hogy azt tudom kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
2: De gondoltam,
3: ugye,
2: a hála mindig bennem
3: értem,
2: volt.
3: Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
2: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt,
3: de
2: ez a
3: lényeg. De
2: persze az apró betűs Bibliát.
3: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képessel kezdjed.
2: Igen, a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
1: Lehet
2: igen.
1: Egy hívás egy zarándok útra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
3: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
1: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándok út szerintem. Tehát én minden nap zarándok.
2: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
3: De team zarándok, mehetünk. Hova? Melyik irányba indul?
1: Zarándokon egyedül szoktunk. Elmélyedve a gondolataimban.
3: Nem igaz.
1: Nincsen együtt bandázva a Facebook közösségekkel zarándokolunk.
3: Hát Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
2: Na jó, de ott nagy átélés van. Szenténekek éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
3: Minden tudok.
2: Akarok.
3: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
1: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn. Ez is megtörtént.
3: Ez nem egy jó lépés, de szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
1: Azért valaki, ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
2: Arra menni. Hát.
1: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
2: Nem, ne keverjük bele, szegény. Vendel,
3: sajnos a hallgatóknak nem jön át, de így itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
1: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
2: Át van itatva szeretettel.
3: Ez egy figyelmeztetés volt. Jézus szeret téged.
2: De legyél már jó egy kicsit.
3: Hát de jó vagyok, hát ez mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
1: Igen. Annyi, hogy amikor elüt egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
2: Jó, hogy
1: van-e
2: még
1: újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
3: A Biblia, milyen könyv?
1: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, hogy ott van az éjjeli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ó, szövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
3: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
1: De most az is lehet,
3: jó,
1: hogy
3: dolgozni fogunk a körülbelül.
1: De az is jelen lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
3: A Laudé túr.
1: Laudé túr. Megnyílik a Laudé túr. És hív Izrael.
2: Földi barangolás.
1: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor mit tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed. Jeruzsálem, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat. És azt mondod, hogy igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
3: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
2: Mert nem akarok vele. Az egy egyedüli dolog.
3: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
1: Gyalog. Hát én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
3: Na, tehát, hogy nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
1: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
3: Összedörzsődött a combom, szerintem vízeforduló.
1: Kettőt a víz holják van a lábamon, felét kussolja, lehet még csak a...
3: Jézus, nem ezt akarnál.
2: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
3: Szerintem már most is valami, Feri. Te vagy a füstje gyógyító.
2: Érted, hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr?
3: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
1: Én hiszem, én ezt átélem.
2: Ki fogok állni a blahán. Jézus szeret téged. Ne arra, van egy cigit?
3: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy, igen, szóval értem. És, na jó, de én ezt
1: értem. Elmondod neki egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
2: Egyik vállam, másik vállam.
1: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, melyik a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállad.
1: Dolgozunk a gerincfertiléseden. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok Zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem Zsűr sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
1: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
1: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
3: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
2: Hogy híve? Tényleg?
3: Szerintem tényleg el kell mennünk a Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
2: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
3: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
2: Mennyi innen Róma? 1005?
1: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
3: Hát
1: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, nekiállunk Rómába gyalog menni.
3: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tudja.
1: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat
2: már
1: lenne.
2: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
1: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
2: Ugye?
1: Én
2: meg,
1: érzem.
2: Mondom, engem is
3: elkapott. De este például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
2: Igen.
3: Az durva, az a durva.
2: Közvetlenül utána.
3: De van, te volt ilyen pillanat, hogy...
2: De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogott.
1: Szerintem ez egy szép pillanat. Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás motorozik, és ránéz a felirat. Én ezt adom.
3: De például mi lesz akkor, hogyha...
2: Az ördög.
1: Tényleg, mondom, az hogy ördög a sátán.
3: Maga. De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
2: gonoszság
3: nem,
2: vagy.
3: Nem. Na, de jó, hát én is említem, mondom.
2: Ki leszel üzetve a paradicsomból.
3: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
1: Gyere be.
3: Tulajdonképpen.
1: Pultosokat felveszünk. Táncosokat és pultosokat felveszünk.
3: Jól látom, délutáni munkavégzés.
1: Jövök sem. 4-től 6-ig kell táncolni egy asztalon.
3: Ja, egyszer amúgy felálltam, hogy asztalra táncol, ezt nem meséltem.
1: Hogy?
3: Csak hogyha már a... Nagy megvilágosodások, hogy nagyon jól éreztem magunkat egy barátnőmmel a buliba, és felállt az asztalra táncolni, én pedig egy olyanra, aminek középen volt a lába, tudod?
1: És bevarultál?
3: Nem, a földszínéről tűntünk az asztalra, de felfogadatlan volt. Az olyan volt, mint amikor egy dimenzió kaput talált.
1: Dimenziót vált, eltüntetek.
3: Mert középen van egy lába, tudom, hogy tartja a lábát.
1: Teljesen sansztala, hogy rajta maradjál.
3: Na, én azt nem így gondoltam.
1: Jó, hát van az az alkohol mennyiség, amikor az ember nem gondolja, hogy ebből mi lesz.
3: Stabil voltam. Na, de én örülök neki fel, hogy találkoztál végre Istennel. Én már nagyon régi cimborája vagyok, ugye? Már régi cimborája vagyok, hogy itt van az ideje, hogy becsatlakozz.
1: Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
2: Tessék,
1: csönd és béke.
2: Na, így meghaltunk, Eszter itt a vége.
1: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
2: Jó, Gyulát elvesztettük.
1: De itt de amúgy szerinted engem kaptak ki.
3: Akart értek, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
2: Hát szerintem igen.
3: Hát talán ott volt a tábla a kezükben. Ja,
2: írta Fanny ilyen, hogy...
1: Egészség és józan életmód, Ferenc.
2: Én is kiestem, azt gondolom, hogy nem,
3: te az utolsóba fogsz felírni.
2: Ki az
1: korhatárok. Korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk a zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
3: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt, egyházi iskolában is jártam, nem sokáig. És
1: azonnal kiraktak.
3: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
1: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy belejéig romlott.
3: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
2: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs.
1: Ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
3: A zarándoklatnak az adja meg a sava borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
1: Igen.
3: A kaptatás.
1: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút.
3: Igen.
1: Ja.
3: Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
2: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet melletted mire...
1: Ha az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
3: És azért hívják komposztálónak.
2: És mesztelenül jövök haza.
1: Veszel valamit az ottani Zarába, vagy Tescóba, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
3: Látom magam előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
1: Elégetted a
3: ruháidat, és majd rájössz, hogy csak
1: van a háúd, nem?
3: Csak ellesik árul a zarándok ruhá.
1: Nincs XXL,
3: és hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
1: Ez hülye, elégettem a ruháimat, de minden zárom vasárnapot.
3: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
1: Na jó, figyeld a jeleket.
2: Jó, jó.
1: Ez a lényeg,
2: jó? Most még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
1: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: Ma Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
1: megfújt a szél. Na, jövünk mindjárt 1 perc, a pontosan 8 óra. Ha van közlekedés, akkor küldjétek meg azt is, hogy mi a helyzet a Soroksári úton. Jó, várjuk az SMS-eket, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közvéleménykutatást végez Nagykanizsán a Központi Statisztikai Hivatal, két új okoszebrát alakítanak ki Zalakaroson, változékony időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Miből élünk? Erre a kérdésre keresik a választ a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai Nagykanizsán. A közvéleménykutatásnak az a célja, hogy felmérjék a háztartások pénzügyi helyzetét, az emberek jövedelmi viszonyait, illetve a fogyasztási és megtakarítási szokásainkról is kérdeznek minket. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A KSH előzetesen már kiválasztott háztartásokat, amelyeket fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok keresnek fel. Aki nem szeretné az otthonába beengedni a kérdezőket, az telefonon vagy személyesen is válaszolhat a kérdésekre, emellett december 6-áig bárki kitöltheti a kérdőívet a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Az önkéntes válaszadók vásárlási utalványokat kapnak a segítségért cserébe. Újabb okos zebrákat alakítanak ki a jövőben Zalakaroson. A városban már működik két ilyen, az egyik a Szilágyi cukrászdánál, a másik pedig az új templomnál lévő kereszteződésnél, de az a terv, hogy a többi zebra is okos legyen, vagyis fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét arra, ha valaki áthalad rajta. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak a város polgármestere. Szirálkiné Pakulár Judit hozzátette azt is, hogy a jövőben a zalakomári elágazónál alakítanak ki egy újabb okos zebrát, itt pályázati forrásból hamarosan el is kezdődhetnek a munkálatok, jövő nyárra pedig a korzónál lévő gyalogátkelő hely fejlesztése következhet. Addig pedig a nagyobb rendezvényeken a rendőrök mellett a polgárőrök is segítik a közlekedést, vagyis irányítják az autósokat és a gyalogosokat is. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és az erdélyi Ivón. Hamarosan pedig indul az őszike program is. Ennek részleteiről Dobó Darabent Juditot, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökét kérdeztük.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Felhők zavarhatják meg a napsütést a következő napokban. Ma is kisüt majd a nap, de fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, eső viszont sehol nem várható. A szél sokfelé megerősödik, és 27-29 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint holnap ugyanilyen időnk lesz, és 30-31 fokot mérhetünk majd, a hétvégén pedig még melegebb lesz, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, és csak szombaton lehetnek frissítő záporok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Három autó ütközött Kispesten az Üllői-Hunyadi kereszteződésében. Ugye a Soroksári úton már még mindig tart a helyszínelés. Nagyon nagy baleset, és hát... szörnyű látvány eljönni, sátor felállítva a mentősöknek, rendőri felvezetéssel megy a mentő, szóval nagyon, nagyon nagy baleset van ott, és igen, ott óriási, óriási még mindig a dugó. A Soroksári úton frontális ütközés volt, és nagyon nagy a baj. M3-as Gödöllő bevezető baleset, 4 autó ütközött, egy a belső sávban, 3 autó a leállósában, ott is legyetek óvatosak és vigyázzon. Mindenki jó, 06-311-111 az SMS számunk. És csak egy fél mondat erejéig, azért nagyon szeretem ezt a hírt, kikötött a tájföldi szexközpontba a 250 napja utolévő amerikai hadihajó. Azért ez, el tudjátok képzelni, hogy ott mi lesz? Hogy mi történik ott valójában? A tájföldi Pattaja tőszomszédságában. Hát kikötöttek ők 260 nap után, vagy 280 nap után. Lerakták egy kicsit a személyzetet szórakozni.
2: Várj, azt ott, hogy ez nem az első hír a hajóról.
1: Igen, ők nem elindultak rövidre, és aztán hosszabbítottak.
2: Hosszú lett, és 2 héttel ezelőtt jöttek a hírek, hogy ott mentális megzakkanás van, mert voltak katonák, akik már bele akartak ugrani az oceánba, hogy nem láttál, nem érte a lábad a szárazföldet majdnem egy éve.
1: Egy éve vannak, ugye rövidre indultak, aztán ugye csendes óceáni körútra, átirányították őket az iráni frontra, átmentek, és azt mondták, hogy oké, srácok, fújunk egyet, irány Pattaja. Szerinted ott mi történik?
3: Nagyon szeretem a kapitányt.
2: Igen, az amerikai haditengerészet vezérezredese egy óriási szivarral a szájában ült az irodába, és ezeknek a fiúknak.
1: Igen, tudom, mi kell valami. Vigyétek őket tájföldre, Pattajára. Ugye Pattaja világ hát legnagyobb szexturizmus központja. Itt írja a cikk, hogy 50-60 ezer, nem 25-50 ezer szexmunkás dolgozik. Ugye ez tájföldön, ott az öböl tetején található igazából a szárazföldön, és hát a bulik, a lokálok, a negyedek. És...
3: de hát itt írják, hogy ez alapból miattuk lett. Az amerikai hadsereg teremtette meg?
1: Hát ez igen, ez a vietnámi háború alatt, igen, ez akkor jött létre tulajdonképpen őket kiszolgálva, ők most hazamentek. Azért képzeld azt, hogy amikor ők megkapják, kikötünk, hol? Irán, Pattaján fogunk kikötni, lassan egy éve úton vannak a srácok, 2500 amerikai katona érkezik
3: egy éves
1: meg Pattajára.
3: Egy éves munkabér, ott dúzzod a bankkártyádon?
1: Gondold el, hogy
2: a
1: ott mi történik.
2: A helyszíni beszámoló szerint úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiás.
1: Figyelj, az...
3: szerintem ott a lányok egy hete csak nyújtanak.
1: Az
3: van, hogy...
1: az biztos.
3: És a fiúk is.
1: Ott a fiúk is nyújtanak, ott a lányok is nyújtanak, igen. Igen, igen, igen, igen. Ja, hát ugye ez volt a vietnámi háború alatt lett ez szex turizmus, vagy központ, igen, és most ugye, hát azóta is az valójában, Pattaja azért az eléggé lepukkant része úgymond Tájföldnek, nem is nagyon szép a tengerpart, oda tényleg az megy, aki ezt a fajta éjszakai lokált meg helyet keresi. De ott azért gondolom, de ezek leszállnak ezek az amerikaiak, tudják, hogy Tájföldön azért nem minden az, aminek látszik. De 300 nap után kiszabadulsz, minden mindegy. Ott reggel lesznek szerinted... nagy megvilágosodások. Gyere. gyere te is, én fiú vagyok, nem érdekes, gyere te is. Tehát ott milyen sztorik lesznek?
3: Szerintem ennyi tesztoszteron egy hajón, ahol csak férfiak vannak, szerintem ott már egy kicsit karcsú férfi is már nagyon vigyázott magára az utolsó hetekben. Hogy...
1: veszélyben volt a kis Johnny Dakotából. Igen, nagyon igen. Kecses volt a járása az utolsó éve.
3: Johnny, az egy sasszé volt?
1: Igen, de gondold, de tényleg ezek tesztoszterontól duzzadva, egy ilyen 8 fő szobába, emeletes ágyokon fekszenek az anyahajón egy éve, ezek ott most kiszabadulnak.
3: Háborúra készen,
1: néha lehet, hogy van egy-két bevetésük, vagy le kell szállni, vagy szárazföldön vissza, ide-oda vezélik őket, de hogy tehát,

0: ugye preferálja az ilyesmet.
1: Már az ott van.
0: Tehát, igen, hogy... igen, ott várt a srácokat, de ezt én úgy képzelem el, hogy olyan volt, mint amikor tudod, a Balatonnál, amikor beér a rév, és akkor már mindenki ott toporog a trasszíra,
1: hogy
0: én
1: akarok
0: első leszel, én akarok első leszel.
2: Ott az még ki se kötött ezek már leugrandak.
0: Úsztak ki, szerintem már úsztak ki
2: fele. Kapnak ilyenkor költőpénzt, egy kis plusz zsebpénzt.
3: Hát gondolom, hogy felhalmozódik a pénzük, a fizetésük, ezt ott a hajón nem nagyon tudják elkölteni, valamelyik nyilván hazaküldenek, akinek van családja, de ott itt egy egyéves bér azért az ott lapul a bankkártyájukon. Hát ott gondold el, ott az...
2: Mindent megveszünk.
3: Jézus, és amerikaiak, te biztosan nagyon tolják.
0: Mennyire fog megugrani a populáció?
3: Ahogy... Sok is félvérgyerek megszületik.
0: Igen. Ja. Minden lesz.
3: Lazák egyébként, de tényleg, szóval, hogy ezt így megcsinálják. Igen, róluk volt az a hír, hogy ők már tengerbe akarnak ugrani, hogy depressziósak, hogy nem bírják. Talán egy 50 vagy 60 napos küldetésre indultak először. És az átvezénylés miatt lett egy év. Na most egy év az még azért a szárazföldön is sok a seregben, de hajón eltölteni viszonylag korlátozott mozgási lehetősége közepette, azért az nagyon kevés.
0: Nézd csak oda, de nézzél, hogy nem minden szabad csinálni. Ott van egy teljes ezért. Az érkező tengerészgyalogosokat és pilótákat bizonyos dolgoktól eltiltottak. A hadsereg például nem engedi a bungee jumpingot, a motorcsónakos siklóelnyőzést és a hasonlóan veszélyes vízisportokat, a marihuána boltokat, illetve hogy belépjenek a, nem tudom, az SOI-6 nevű híres hírhet szexipari utcába.
3: Igen, igen. De igen, de csak egy Pattaljai utca. Megtiltották nekik a fő utcát, de a mellék utcában mehettek. Jó, oké, akkor elkerüljük.
2: Hogy a pattaljai lányok ezt meghallották, hogy ebbe az utcában már át is költöztek a
0: szerintem
2: másikba.
0: Szerintem ez a fő utca, az ki fog örülni. Onnan mindenki kiszivárog a mellék utcákba.
3: Igen, nekik ezt kellene kírni a kikötőbe. A penicillin szeretéget.
2: De jó.
3: Igen, az, ott azért az orvosoknak is lesz problémája, meg lesz dolga. Igen, 280 nap, gyerekek, az nagyon kemény.
0: Meddig maradnak Tájföldön?
3: Azt nem tudom, hogy mennyi idejük van. Szerintem ilyenkor azért egy 5-10 napra valószínűleg lefűznek. Tehát, hogy hagyják, hogy egy kicsit a fiúk azért így kiengedjék a gőzt, hogy 5-8 napuk biztos, hogy van bennem.
0: Úristen, lennék most biztonságért a diszkóban, ott a környék,
3: ott mi lehet?
0: Szerintem olyan lehet, mint a Balatonon az árva a szúnyogok, tudod? Csak katonákkal.
3: Jó, hogy megérkeznek.
0: És minden körül, tudod, ilyen óriási felhőbort lesznek. Hát ez nagyon sok ember.
3: Én nem voltam még pattelni igazából, de nem is nagyon vágyom oda. Ez a fönti része Tájföldnek, ugye, ahogy kezdődik a félsziget, még ott fönt a kanyarban van. Valójában tényleg oda azért csak az megy, aki nagyon ezeket a lokálokat keresi. Na, itt már vannak képek, hogy megérkeznek a katonák. Azért milyen jól néz ki ez a fehér tengerészeti egyenruhájuk, nem?
0: Úristen, ezek a kis kandúrok milyen jól néznek ki, te hello, szia.
3: Mennyire jól néznek ki ez a fehér egyenruha, ezzel a sapkával, ezekkel a kitüntetésekkel, barom jó az egyenruhájuk. Hadi tengerészeti egyenruha nagyon jó.
0: Beülni az ölébe, mi?
3: Szívesen dolgozni egy Pattaján. Nem, azért ez az összes amerikai filmben látod ezeket a haditengerészeti ruhákat, úristen, azért ez tényleg nagyon-nagyon jól néz ki.
0: Húha.
3: Na jól van, gyerekek.
2: Tekeregnek a kisasszonyok, tekeregnek.
0: Tekereg a kígyó.
3: Igen.
2: Na most Pattaján miért hirdett valaki Russian sex show-t? Az volt kiírva.
0: De a helyi pattajai oroszlányok is ugyanígy ázsiaiak, csak át vannak sminkelve, és van egy ilyen felvett akcentusuk a YouTube-ról. Ezt együtt csinálnak.
3: Igen. Hát, aki volt már Tájföldön, azért meglátogatott ilyen lokálokba, azért az tudja, hogy észnék kell lenni.
2: Nagy csodák vannak.
3: Szóval, hogy azért ott tényleg látsz mindent. Nem lesz ingerenciát bemenni nagyon, de hogy azért ott tényleg minden van.
0: De a lepattanni német nyugdíjasok most szomorúan ülnek a műanyag székeken.
2: Hogy most már nem is kellünk senkinek.
0: Igen, ott a kicsit úgy felhagytak szerintem ott az
2: álmokkal. Jó euró, nem érnek, kislány.
3: Amikor először voltam Tájföldön, 2000-es évek eleje, és látta tényleg ezeket a 70-es pocakos, ilyen német, meg holland, ilyen 60-as csávókat, ilyen 15-18 éves forma fiúkkal, lányokkal, néha kéz a kézbe.
0: Pokol.
3: Néha kéz a kézbe, néha úgy, hogy láttad, hogy egy kicsit a kislány lemaradva, megy a csávó után, és akkor ott úgy ballag után. Tudod, és úgy szembesülsz ezzel, hogy azért ez így ebben a formában azért nagyon kemény.
2: Neki meg lehet, hogy ez az egyetlen kiugrója.
3: Ja, biztos.
2: Ja, persze. A nyomorból, abból, ahol eddig élt, abból az egészből.
0: Nem vagyok kész erre, hogy ezt a részét jó, így. Ez borzasztó. Tehát az egész borzasztó. És nincsenek semmi pozitív oldal.
2: Jó, akkor beszéljünk,
0: annyi, hogy nagyon jó fejek a tájok, és ők van egy ilyen nagyon pozitív életszemléletük, amivel ezt így lehasítják magukról, de azért ennek nincsen
2: jó kifutása. Nincsen. Az a katona feleség,
3: igen?
2: Aki ül Pennsylvániában, a kis vidéki otthonában, tudott kiskerítéses ház, ott áll a, mit tudom én, nagy autó, a férje pedig kint van egy évig. Kikötnek Pattaján.
0: Én már úton vagyok. Ott találkozunk.
3: Igen, írod az SMS-t, ha hozzámersz nyúlni. Igen, de kézzel megkapja a hírt. Hogy hazajön a férjem, nem, miért?

0: Hát ebben van egy 10 napos megálló. Hol kötötte ki? Tájföldön, Pattaján.
1: És akkor de akkor én nem tudsz semmit, mert hiszen nem vagy helyi, úgyhogy csak...
0: Hát azért azt tudom, hogy Tájföld Pattaja az miről híres.
1: Nem, te nem tudod, mert ő egy háziasszony, egy konzervatív háziasszony. Én azt mondtam, hogy majd a BBC-ben megjelenik ez a riport ezzel az úriemberrel, aki ott sétál Pattaja utcáin, és azt látja, hogy a férjed a háttérben félmeszteren ő.
0: A férjed a háttérben kettő darab lédi olyan, nagyon berúgva, támoljog a BBC riportjába, hogy ne kerüljön képbe, mert őket nem lehet fölvenni.
1: Így, ez egy kicsit más. De hogy haragudnál le miatt most őszintén.
2: Na, hogyha... ez a kérdés benne, hogy egyrészt a Hapsi szól-e az asszonynak, hogy figyelj, itt vagyunk egy éve, nem láttalak, itt van $5 vagy 1000 tök mindegy mennyiért szexuális szolgáltatást fogok vásárolni magamnak, szólsz-e? Egyes kérdés. Kettes, az asszony mit mond? Hogy mennyit
0: ide valaki az asszony, addigra már nagyon jóban van a futára. Tehát, hogy valójában nincs nagyon meglepő, hogy egy évig, érted, ott hagyod és elmész a frontra, akkor közben ő már valószínűleg megbocsátóbb lesz.
1: Szerintem a katonai életérzés az kicsit így ezt is magába foglalja.
0: Igen, hogy
1: ezt nem is értjük, és nekem az egyik barátnőm dolgozott kint Vicenzában, és ott is volt az esküvő, egy amerikai katonához ment hozzá. És akkor kint voltam az esküvőjükön, és ott van egy nagy amerikai ilyen laktanya. És ugye mivel mindenkinek máskor volt az eltáv, ezért például volt a Crazy Bull nevű hely, ahol napközben volt a buli. Tehát ugyanaz a buli, ami éjszaka van, csak délelőtt 10 órakor kezdődött.
0: Crazy Bull. Mi a neve is mondja? Crazy Bull.
1: Igen, és ott csapatták a srácok, és ezek az amerikai katonák nyilván az olasz táncos lányok körül voltak ugye főleg elhelyezkedve. És hogy szerintem alapvetően az van, hogy nagyon soknak olyan felesége van, akit így ismer meg egy ilyen kiküldetésen, tehát ott helyi ilyen dolgozónő, és nekik ez teljesen rendben van, tehát ez ott nincsenek ilyen morális akadályok ebben, mert szerintem megértik egymást, mert mind a kettő végül is egy katona tulajdonképpen. A másik pedig az, hogy akinek meg ilyen férje van, aztán az úgy van ezzel, hogy ez benne van az egész.
0: Hogy ez benne van. Valószínűleg igen, hogy jelző, aki fronton van, aki harcol, aki éveket van kiküldetésben, Irakban, Iránban, nem, az úgy, valahogy ez úgy benne van a csomagban, nem? Hogy tudod, hogy te ezt választottad. Nem feltétlen az, hogy állandóan, nem tudom, szexközpontokba kötnek ki, de hogy igen, az ő, de nem tudom, munkájukkal ez is jár, hogy valójában van egy ilyen része. Egyébként mi a jobb? Tehát, hogy hazajön egyébként egy full depressziós, leharcolt, nem tudom milyen katona, nem tudom, nem éltem katonával, de hogy valószínűleg az, amit az Eszter mondta, hogy benne van a pakliban.
1: De most érted, az miért az könnyebb szerinted elengedni őt meghalni?
0: Tehát, amikor
1: szerintem egyik se oké.
2: Okay. Hát csak az tehát, más, hogy azt mondod, hogy a hazáért megy, értem, megy meghalni.
1: Ez most értem, megy-e Pattajára is.
0: Úgy tud megérteni, ha elmegy Pattajára egy kicsit.
1: De most őszintén, figyelj, egy éven keresztül ott sínylődnek egy ilyen bádog hajóban, érted, és akkor utána most, na hát, szerintem
0: igen. Ezt... Érdeklődni szeretnék, hogy kezdő matróz, nem lehet oda kerülni véletlenül. Nem tudom, és ilyenkor a női katonákat is kiengedik? Mert valószínűleg a fedélzeten van 100 vagy 200, nincsenek női, de nem engednek
2: össze. Azt írta a cikk, hogy ez ugye, amikor kialakult Pattaja, tehát a vietnámi háború idején, akkor csak hapsik voltak, de most már a haditengerészet 20%-a is nő.
0: Én is úgy képzelem, hogy a hajón nagyjából egy 500-800 nő is lehet, akik egyébként valószínűleg hát vigyáznak rájuk azért egy éves kiküldetésnél, de van a hadihajón is van egy 500-800 nő körülbelül. Hát, ők mit csinálnak Pattaján?
1: Én katona feleség lennék, emiatt jobban ideges lennék.
2: Mint a pattajai lányfiúk.
1: Igen, tehát nem a pattajai lányfiúk, hanem inkább azt, hogy amikor ott már 3 hete együtt vagyunk szolgálatban. És akkor már átbeszéltük azt, hogy gyerekkoromban mi fájt úgy igazán. Akkor aztán az nagyobb para, nem? Hogy ott valaki egymásra csatlakoztok, mint az, hogy
2: igen, mint kint egy ilyen ancúrozás.
1: Igen.
0: Ezt más katonaságnál el se tudnám képzelni, hogy megengedik. Tehát ez annyira amerikai ez a sztori, nem?
1: Kisvárosnak nem volt ilyen része.
0: Kisvárosnak egy része nem csináltak ilyet.
1: Ezt a hetet a szemét égető mögött töltjük.
0: Igen, de valahogy ez annyira amerikai ez a sztori, hogy közben meg valahol ilyen tök lazák, hogy így oké, visszük a világ legnagyobb, nem tudom, anyahajóját, és dollármilliárdokért felelünk, kicsit harcolunk, de amikor megtettük, amit megkövetelt az, akkor kikötünk Pattaján. Gyerünk, srácok, megérdemlitek, lazítsatok egy hetet. Nem? Annyira amerikai a történet.
1: De ők ezt mindig csinálták. Tehát gondolj bele, hogy annól a Lucky Strike-ot is ők hozták be, amikor az egyik, a cigiből az egyik szál be volt drogozva, és akkor ugye az egy jó szerencsés húzás volt.
0: Igen.
1: Ők adtak ugye LSD-t is a katonáknak. Tehát az egész, tehát az annó meg szolgálati italt is ők adtak nekik. Tehát hogy az elejétől fogva így gondolkodnak.
2: Ügyes hadsereg.
0: Nyomjuk az LSD-t, azt inkább azért adták, hogy jobban harcoljanak. Tehát ugye az MDMA LSD az a hadászati felhasználásban volt ugye a katonaságnál a 70-es, 80-as évben, Vietnám, Jáborúnál, igen, de ott azért ugye, hogy hogy
2: bátrabb legyél.
0: Hogy bátrabb legyél, és ne kérdezzél semmit.
1: De ez nem nehezebb szerinted belesdízve harcolni, mint simán?
0: Nem tudom elképzelni, hogy csinálták.
1: Nem csak az ellenséggel küzdök, hanem magammal is.
0: Igen, azért egyben formában az nagyon kemény lehet, igen. Na megvan, Feri, milyen üzenetet látott? Feri irány pantaja. Igazából Jézus szeret téged, igen, nem ez volt. Te csak halucináltál. Az üzenet valójában az volt. Irány pattaja, Feri. Irány pattaja. Voltak az ismerőségben, azt mondják, hogy borzasztó a lepukkant hely. Tehát az összes sztereotípián, ami Tájföldről van, az ott van Pattaján. Tehát, hogy oda csak akkor tényleg, hogyha erre vágysz, ami az éjszakai lokálokban van.
1: Mert Pattaja, hogy ott... magyar megfelelője, az a Siófok?
0: Pattajának nincs magyar megfelelője. A mambóbát, szorozd meg a mambóbát 1000-szer. Siófok és a mambóbár 13 000-szer, nagyjából az Pattaja. Nem voltam, el tudom képzelni. Na jó, vagy gyerekek, minden esetre laza a történet. Mi jövünk nem sokára, és hívjuk ifjabb növényi Norbit is majd. Wow. Úgy néz ki, hogy összejött az interjú, gyerekek. Kerülgettük egymást, nyalogattuk egymást, ő a UFC gálába megy majd harcolni, a minden igaz. És mi nagy tisztelettel, és hát hogy is mondjam, csak elismeréssel beszéltünk róla, mert hogy ez óriási dolog lenne. Úgyhogy ha minden igaz, és nem jött közbe semmi, akkor ifjabb növényi Norbival is tudunk ma még beszélni, hogy megkérdezzük.
1: Aki jelenleg Pattaján gyakorlatilag.
0: Vagy fogorvosnál van, vagy Pattaján van, hogy megkérdezzük, mi a helyzet, és tényleg fog-e bunyózni a UFC-ben. Első magyarként azért az óriási. Az óriási lenne, ha bejutna. Úgyhogy mindjárt ezzel is folytatjuk. 8:30 itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem zárt be a kanizsai strand, itt a sofőröket kaptak el a napokban a zalai rendőrök, sok felhő lesz felettünk az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Ennek a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb terjedése az oka. Ezt mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa, aki hozzátette azt is, hogy fontos, hogy megismertessük a gyerekekkel a higiéniai szabályokat.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe mossunk kezet. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Egyelőre nincs vége a szezonnak a kanizsai strandfürdőben, még mindig várják a pancsolókat. A kültéri medencét délután 17:30-ig használhatják a fürdőzők, ez derült ki a létesítmény honlapjáról. Idén nyáron a tavalyihoz hasonló vendégszámmal zárták a nyári szezont, ezt mondta a kanizsai médiaháznak Karácsony Károly ügyvezető, aki hozzátette azt is, hogy a június kicsit nehezen indult, aztán a forró július és augusztus meghozta az eredményt. Bár az iskola kezdéssel visszaesik a vendégek száma, de a következő napokban is marad még a kánikula, ezért a strand nem zár be, amíg meleg van, addig várják a pancsolókat. Volt dolguk a zalai rendőröknek az elmúlt napokban. Az egyenruhások 12 embert fogtak el, közülük 9-et bűncselekmény elkövetése miatt, egyet pedig azért, mert körözés volt kiadva ellene, írja a polisz.hu. Az összefoglaló szerint szabálysértési feljelentést 47 alkalommal tettek, helyszíni bírságot pedig 115 alkalommal szabtak ki. A hétvégén az ittas sofőröket is figyelték a rendőrök, 5 embert kaptak el amiatt, hogy ittasan vezetett, közülük 2 rolleres volt, egyikük még balesetet is szenvedett. A rendőrség közleménye szerint Zalaegerszegen egy 39 éves nőt őrizetbe vettek azért, mert egy fegyvernek látszó tárgyat fogott a volt férjére az utcán, majd később a lakására is felment, ahol a férfi mostani élettársát fenyegette meg. Az airsoft fegyver el is sült, de senki nem sérült meg. A rendőrök felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt vették őrizetbe a nőt. Változékony időnk lesz ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. 27-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 15-17 fokot mérhetünk majd. Pénteken is ugyanilyen időnk lesz, vagyis felhők zavarhatják a napsütést, de záporok nem áztatnak majd minket. Holnap 30-31 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikula várható, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
4: 1! Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan. 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! És volt egy magyar hölgy, aki, igen, aki küzdött. Mindegy, jó, nem írtad le a nevét, jó. Hát ez így semmi nem volt. De köszönjük a hozzászólást. Ha? Jó, semmi, ez magamban beszélgetek, elnézést. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. És ugye tegnap vagy tegnap előtt foglalkoztunk már ezzel a hírrel, csak így felreppent, aki a 90-es években, 2000-es években volt fiatal, ez tehát már egy komplett generáció, egyébként nem is nagyon tudja, hogy miről van szó, ugye azoknak jelentett hosszú éveken keresztül valamit az, hogy Budapest parádé. Ugye felreppentek most hírek, hogy esetlegesen újra indul ez a rendezvény. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy minden évben megrendezték, 90, nem tudom, 5-től, 6-tól, 97-től, 2002-3-ig, tehát egy körülbelül egy 5-6 éven keresztül, amikor is az év valamelyik pontján a Lánchídtól nagyjából elindultak kamionok, ugye a berlini Love Parade-hoz hasonlóan, és elképesztő installációkkal, lassan guruló kamionokkal, táncoló, félmeztelem, testfestett csajokkal, különböző szponzorokkal megjelenve, kamionok elindultak, és hát elképesztő mennyiségű ember, zene, és egy utcabál volt, egyébként egy nagyon szerethető nagyon rendezvény volt. Iszonyatosan jól néztek ki a kamionok. Baromi jó volt, majd megállt mindenki a Hősök terén, és ott kamionról kamionra járkálva, mindig más zenét, a kedves DJ-det látva, halva, tudtál egyet bulizni. És felmerült, hogy közel 20 év után hát hazánk mondhatni egyik legnagyobb vonuló könnyűzenei fesztiválja, az újra indulna. Mi megnéztük a honlapot, és tele vagyunk kérdésekkel, mert hogy itt szponzort keresnek, adományozót keresnek,
5: fellépőt keresnek,
4: DJ-ket keresnek. Tehát az egész olyan, mint a két 20 éves srác újra összeállt volna, és azt mondja, hogy itt vagyunk mi ezt el akarjuk újra indítani. Jelentkezzen mindenki, aki jönne.
6: Én fellépek nekik, ha ez van.
4: De te mambóbáros kamionnal néz.
6: DJ Mambo, na bőv.
4: Featuring Mambo bár.
6: Az óriási lenne.
4: Rászko featuring Mambo bár.
6: Rászko X Mambo.
4: Rászko X Mambo. Lesz egy ilyen külön kamion. Rászko X Mambo.
6: Ebben nyugodtan számolhatok, srácok.
4: Nagyon jó, és most följövünk őket, csak megkérdezzük, hogy oké, ez akkor igaz. Elvileg időpont is van. Ugye? Tehát, hogy időpont is van, amit láttunk.
6: December 23-a.
4: Igen, szenteste. A bazilikától indul a felvonulás. Időpont is van. Na de
6: ez,
4: hát, van,
6: ez lesz az arándoklatunk?
4: Ez én nagyon
5: Rómát
4: látom.
5: Nagyon elengedted.
4: Hamar elengedted Rómát.
6: Hát a nagy körút egy kicsit olyan gazdaságosabbnak tűnik.
4: Nem mond, hogy Feri filmeztelenül testfestéses bomba kamionon nem táncolna.
5: Jó, mire festünk? Mit fogunk felfesteni rá?
4: Szerintem
5: sekreség. Sonkát.
4: Ne, Feri, kicsit rugaszkodjál, és gyere át a tenc, a trenc, a techno, a rév világába, sonkát. És mi lesz?
5: Egy táncoló sonkát. Hogyan
4: sipari RT kamionja elindul, majd hagyjál
5: ott
4: már.
5: Ott van pénz, tudnak támogatni.
4: Nem, te egy ilyen techno viking lennél tényleg.
6: És mi lenne, hogyha csak fognánk, és így jubilbe húznánk Ferit?
5: Egy vonagló kolbász.
6: Egy ilyen egész testes jubil kamion.
4: Igen, igen. Jön a Brooklynban, 3000 euróért ők nyitják meg a történetet, úgyhogy szerzett is a dolog. Na de hát, hogy hol állunk valójában? Ennek próbálunk most egy kicsit utána járni. Tényleg lesz Budapest parádé jövőre. Szále Gábor itt van velünk, elvileg a rendezvény szervezője. Jól mondom, Gábor, jó reggel, ciao.
7: Szerbusztok, sziasztok. Szále Gábor vagyok, igen, itt vagyok veletek, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: Aztán minden itt.
6: Te hát már ez... úgy beszélsz, mint a kamionon állál.
4: Igen, vagy a kamion előtt már táncolnál. Hello, Gábor. Na figyelj, mi jól láttuk a honlapotok, hogy megvan a dátum elvileg?
7: Igen, megvan a dátum.
4: Ezt tényleg foglaltátok?
7: Hát a dátumot azt még egyelőre nem foglaltuk le, ezt csak egyelőre bejelentettük, és a bejelentés mögött elsősorban egyébként az van, hogy ugye 20 évvel ezelőtt az eredeti Budapest parádénak a dátuma is mindig augusztus utolsó szombatjára esett.
4: Aha.
7: És hát gondoltuk, hogy akkor a korábbi hagyományokhoz hűen mi is ebben az időpontban.
4: Ti megkaptátok a területfoglalást? Tehát le van foglalva a terület?
7: Nem, a terület az még egyelőre nincsen lefoglalva. Fölvettük a kapcsolatot az önkormányzattal egyébként ebbe a témába, és tegnap egyébként 5 órakor vissza is jelzett nekünk az önkormányzat, hogy egyébként nyitottak ennek az egyeztetésére, és most egyelőre ez még folyamatban van.
6: És kell majd játszanatok propaganda technót?
7: Nem tudjuk, hogy azt nem tudom, hogy mi az a propaganda technó.
6: Hát látod, ez egy probléma, mert...
4: Ezt majd el fogják mondani.
6: Igen. Most ugye a kormány ugye egy új irányt vett, most már ugye mindent technóval ünneplünk, és akkor ugye ezért nektek is fel kell zárkóznatok.
7: Hát szeretnénk játszani egyébként technót alapvetően, meg szeretnénk játszani más underground műfajokat is egyébként, illetve szeretnénk játszani mainstream zenéket is. Tehát mi egyébként nyitottak vagyunk arra, hogy mindenféle zenét játszunk.
6: Ferinek van egy kis ilyen mulatos side projektje, hogy esetleg...
5: Bocsánat, a régi Budapest parádén volt mindenféle zene.
7: Így van.
4: A mulatos talán kevésbé.
5: De szerintem még az is előfordult, rokkos kamion. Biztos, hogy volt.
4: Rokkos kamion az volt, igen.
5: Tehát, hogy ott bármi elfér.
6: Igen. Én nem a rokkos kamionnál keveredem.
4: Gábor, mi van meg akkor tulajdonképpen? Tehát megvan egy régi fesztivál ötlete, hogy ezt új köntösbe kéne öltözni. Van egy honlap, ahol ti befektetőket, szponzorokat, kamionokat, DJ-ket, fellépőket kerestek. Tehát nekem az egész úgy tűnik, hogy itt vagyunk, megcsinálnánk, jelentkezzen, aki jönne.
7: Hát tulajdonképpen most ott tartunk ebbe a dologba, igazából a kezdetekről mesélnék nektek egyébként egy picit, hogy honnan indult ez az egész, mert az szerintem egy fontos dolog. Tehát tulajdonképpen én egyébként a Yes BTL-nek vagyok a menedzsere már 10 éve igazából.
4: Gábor, erre most nem vagyunk, értem, bocsánat,
7: most nem érünk rá erre.
4: De csak, hogy rövidebben legyünk egy picit, igen?
6: Nagyon szeretjük a szakmai előletet, de most nincs
7: ezt. Bocsánat, akkor arról nem mesélek. Szóval tehát a választáskor indult el tulajdonképpen ez a kezdeményezés, mert a választáskor ott én egyébként szavazatszámláló bizottsági tag voltam, és akkor éjfélkor befejeztem munkát. bementem a Nagykörútra, és ugye hát láttam ezt a népünnepét, ami ott történik, és akkor gyakorlatilag ott így homlokon csókolt a múzsa, és azt éreztem, hogy újra büszke magyar vagyok. És igazából akkor jött az ötlet a fejembe, hogy Budapest parádét kéne szervezni. És aztán utána megnéztem, hogy akkor tulajdonképpen ez a brand ez kinél van, és kiderült, hogy ennek a brandnek a jogai már lejártak, úgyhogy ezt akkor bejegyeztettem, és aztán utána felvettem a kapcsolatot a Gerendai Károllyal egyébként, és őneki elmondtam ezt a koncepciót még április végén, hogy miben gondolkodunk, és akkor tulajdonképpen mi egy non-profit kezdeményezés vagyunk, tehát az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy ezt a szép hagyományt visszahozzuk Budapestre.
4: És akkor ez közösségi adományokból, ahogy a honlapon hirdetitek is, tehát akár adományból, akár...
7: A finanszírozásunk csak egy része mikroadomány, illetve ilyen közösségi adomány, meg on-site adománygyűjtés magán a rendezvényen. A másik nagyobb része ennek a finanszírozásnak az a reklámbevételeink lesznek egyébként a terveim szerint. És ezen kívül dologi felajánlásokat is várunk a rendezvényhez, tehát ugye lehet jelentkezni hozzánk önkéntes fellépőnek is.
4: Az mi az, hogy önkéntes egyrészt fellépő, tehát jelentkezik...
6: Lesznek, akik nem önkéntes elépnek
5: meg. DJ Smirgli.
7: Olyan DJ-k,
4: akik... DJ Smirgli fellép 8 és 9 között a Bomba Kamionon, erre gondolsz?
7: Nem. Alapvetően itt arra gondolok, hogy megnyitottunk egy ilyen jelentkezési lehetőséget a honlapon, ahol minden olyan DJ tud jelentkezni, aki szeretne fellépni a rendezvényen, és akkor van nekünk erre egy kuratóriumunk, és akkor a kuratórium értékeli a pályamunkákat, és a pályamunkák közül kiválasztja a legtehetségesebb fellépőket, akik valóban kapnának itt a rendezvényen fellépési lehetőséget, illetve hát nyilván szeretnénk mainstream előadókat is bevonni ebbe a kezdeményezésbe, és igazából így néz ki ez a dolog.
6: Amikor azt mondod, hogy mainstream előadó, akkor DJ Otira gondolsz?
4: Nem megyek.
5: Nem érve.
7: Hát gyakorlatilag olyan előadók, igen, akik például hát a Rádió 1-en DJ-znek például, igen.
5: És akkor most a Gerendai benne van?
7: Nem. A Károly az azt mondta nekem, hogy ő egyébként támogatja a kezdeményezést, és nagyon örül neki, hogy mi ilyen lelkesek vagyunk ebbe a projektben. De ő egyébként így tevőlegesen ebben részt nem kíván venni, viszont azt mondta nekem, hogy kontaktokat, meg segítséget, meg különböző szakmai tanácsokat, azokat egyébként szívesen ad a témához, de tevőlegesen nem kíván benne részt venni.
4: Nem látta meg benne az üzleti lehetőséget a Károly.
6: Több hallgató kérdezi, hogy esetleg a születési neved nem Tasnádie.
7: Nem.
6: Jó.
7: Nem Fáler. Úgy, mint a Fáler, csak ellen.
4: Jó, tehát tulajdonképpen akkor azért ezt mondhatni, ez még nagyon kezdeti fázisban van, aztán ha vannak jelentkező szponzorok, akkor ez el tud indulni, de hogy ez egy ilyen kívülről befelé építkező történet. Tehát, hogy...
7: Hát én nem mondanám egyébként azt, hogy ez annyira nagyon kezdeti státuszban lenne egyébként, mert a Facebook eseményünkön gyakorlatilag 4 nap alatt több mint 20 000 érdeklődő jelentkezett, illetve
4: hát esemény nincs kész, csak van rá jelentkező, azért ez nem ugyanaz.
7: Igen, viszont a Facebookos felületünkön egyébként már több mint 200 DJ jelentkezett, illetve kaptunk körülbelül 150-200 levelet a Hello Kukacra, ahol különböző felajánlásokat tettek nekünk a rendezvény sikere érdekében, ezek között gyakorlatilag a habpartitól elkezdve az arcfestésen át a 30 darab kamion ingyenes biztosításán keresztül millió egyféle megkeresés van.
4: Aha, na jó,
7: vannak, hát... között egyéb, vannak ezek között egyébként budapesti szórakozóhelyek is.
4: Mambóbár jelentkezett, hogy featuring-ölne ez erre? Nem
7: jelentkezett? Bocsánat, kicsoda?
4: A Mambo Bar featuring Ráskó, nem?
7: Mambo Bar, nem, ők nem jelentkeznek.
4: Jó, várjál.
6: Addig várunk, addig mi nem állunk az ügy mellé, amíg nem jelentkeznek.
4: Igen. Oké, jó, nagyon drukkolunk, Gábor, kíváncsiak voltunk, hogy hol tart a projekt jelen pillanatban. Hát itt már több internetes portál ugye késztényként hozta le, hogy újra lesz, és legyen, tehát, hogy nekünk azért nosztalgikus emlékeink vannak a régi Budapest parádéról. Szerettük, ott voltunk, zenetévével forgattam rajta, tehát, hogy tényleg nagyon jó lesz. Ha sikerül összehozni, az nagyon, nagyon, nagyon menő lenne.
7: Hát mi is nagyon nagyon reméljük, hogy egyébként sikerül megvalósítani, és hogyha sikerül megvalósítani, akkor egyébként nagyon örülnénk, hogyha lenne majd egy Rádió 1-es kamionunk is a rendezvényen.
5: Intézzük.
4: Úgyhogy majd a programosztályal tudod beszélni.
6: És amiatt aggódom csak, hogy mi, hogyha a Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem engedi meg nektek ezt, és mondjuk biztosítva amennyi lehetőséget, mondjuk használhatjátok a biciklisávot.
4: Vagy külön kér egy MP karácsony kamion, ahol ők táncolnak félmeztelenül.
7: Hát most abban az esetben, hogyha az önkormányzattól nem kapnánk meg valami oknál fogva a közterület használatnak a lehetőségét, akkor arra egyébként van egy B-verziónk, amivel készültünk, de ezt a B-verziót ezt még egyelőre nem hoznám nyilvánosságra. Illetve, hogyha adott esetben az egész rendezvény valami oknál fogva nem valósulna meg, nem jönne létre, akkor egyébként ugye a non-profit KFT felszámolása során a benne lévő pénzt igazából, az csak valamilyen más non-profit kezdeményezés tudja megkapni. És akkor erről egyébként ebbe az esetbe kiírnánk egy pályázatot, szavazást, hogy milyen kulturális intézményt, vagy milyen cél támogasson.
6: De arra nem gondolt esetleg, hogy ha nem adják meg a közterület használati engedélyt, akkor esetleg Babóton meg tudjátok tartani, mert Babót nagyon híres erről, hogy
4: mennek ott, igen, most a dolgok. Igen, Babót, igen. Nagyon megindult, igen.
6: Gyakorlatilag Magyarország Woodstockja.
4: Igen.
7: Hát tulajdonképpen indíthatunk egyébként ingyenes buszjáratot Babótra, hogyha úgy van, de azért jobban örülnék neki, hogyha az Andrássy úton lenne az esemény.
4: Gábor, meglátjuk, drukkolunk. Köszi nagyon, jó munkát
7: nektek. Köszönjük szépen.
4: Szállal Gábornak, köszönjük szépen. Na tessék, most mindenki, tessék, fogadás, jó? Lesz, vagy nem lesz?
6: Felett, felhők alatt.
4: Draft, ez egy draft zenekar volt, én szeretem az a számot. Tessék.
6: Igen?
4: Lesz, vagy nem lesz Budapest? Most az elhangzottak alapján. Mondott egy tippet, csak úgy megcsinálják, vagy nem csinálják meg.
6: Nekem kicsit az ő hangkordozása, meg orgánum, inkább ilyen jó ebédhez szól a nóta szituációval.
4: Ha mi valaki főzlem, milyen jó jön ki belőle.
6: Igen.
4: Azt mondják, hogy Devecseri Káposzta Fesztivál, és így indult, ne felejtsük
6: el. De ilyen századfordulós hangja volt meg. Nem, 1930-ban beszéltek így az emberek, hogy ilyen, igen, olyan nyugalmas. Tehát alapból... Hát ugye az ő szokva, hogy ilyen nagyon lelkes, hebrencs fiatalok csinálnak ilyesmit is.
5: Nem annyira lelkes, nem annyira hebrencs, de viszonylag fiatal, nagyot álmodott, érted? Egyébként meg
4: miért ne adott, hogy lesz.
5: Miért ne állhat?
4: Persze, abszolút, hát csak úgy halva a dolgokat.
6: Szerintem, hogyha kap kamionokat ingyen, és a GBL még beáll hozzájuk, hogy adjon nekik hangosítást, akkor meg tudja csinálni.
4: GBL? Milyen város?
6: GBL.
5: Meg hát gyerekek, hogy a Zsoltárok könyve 46.2 mondja, mondok. Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban.
4: Hát látod? Hát megjelent neki Jézus.
5: Hát na!
6: Halleluja!
4: Hát megjelent neki, meg mi? Legyen.
6: Ámen.
5: Ott van.
6: Azt mondod, hogy ámen, Feri?
5: Hát ha Isten velünk, ki ellenünk.
6: Ámen, Feri! Amúgy legyen Ferinek egy saját tök, ami önnye szerintem. Egy ilyen Jézus Krisztus szuperte. Igen.
5: Osztanám az igét.
6: Assisi Ferenc.
4: Óriási.
6: Assisi Ferenc.
4: Óriási lenne. Jó, kitartja, hogy lesz, tessék.
5: De én tartom.
4: Kitartja, hogy nem lesz.
6: Bizonytalan vagyok.
4: Sátán, ne csinálj.
6: Nem vagyok
4: sátán, bocsánat.
5: Persze,
4: hogy azt gondolod, hogy nem lesz, tessék. Zsűr?
6: Igen.
4: Lesz. Jó.
6: Szerintem is lesz, csak nem lesz olyan, tehát nem lesz olyan nagy.
4: Nem lesz.
5: Egy kis platós, egy platós zsuk fog menni valahol.
4: Kettőzően a parkasszal egy platós zsuk, meg egy kibeledzett kamion.
6: Nem, azt gondolom, hogy minden lesz nagyon sok, tehát nagyon sok kamion lesz, de csak egy 25 centit fognak előre mozdulni.
4: És ott lerobban az első.
6: Az Andrássy.
4: És ott megkotlik az első.
6: Nem, és akkor mennek egy negyed, és akkor ott körülötte fog majd táncolni. Szóval nem fogjuk el, mert ugye régen a Budapest parádé, ez körbe ment.
4: A mentek egy iszonyat nagy kört, perc, és a végén a Hősök terén azt ott álltak meg, igen. Zsül?
8: Most a rakparttól lesz szerintem.
4: Rakparttól lesz, jó. Rock,
6: az nagyon veszélyes, belehullanak a fesztiválozók,
4: jó,
6: a Dunába.
4: Gyerekek,
6: ez nem jó.
4: Megnézzük.
6: Halálos ítélet, Zsül.
4: Kicsit olyan magyarosan indul, de legyen. Drukkolunk a srácoknak, ha összehozzák, nagy vállalás, azért ez egy irdatlan meló, irdatlan szervezés, de ha megcsinálják, akkor legyen. Tökéletesen ráférne egyébként a fővárosra.
6: Tehát azt mondom, ha lesz, én elmegyek. Én ezt akarom. Ott akarok lenni.
5: Voltál régi közül valamelyikkel?
6: Voltam, és nagyon fiatal voltam, nem is értem, miért engedték meg, de ott voltam.
4: Figyelj, iszonyat buli volt. Én voltam 4-en vagy 5-ön.
5: Nagyon szerettük mi is.
4: Forgattunk, figyelj, tehát a szemet tátva maradt. Akkor ugye nem volt ennyi inger, ennyi fesztivál, nem voltam még ezekhez a dolgokhoz úgy hozzászokva, 90-es éveket írunk, 90-es évek vége, az felfoghatatlanul durva volt. Álltál és nézted ezeket a vonuló kamionokat, iszonyat embertömeg két oldalt, brutál installációk, nagyon jól nézett ki. Igen, ez egy jó buli volt egyébként.
6: Igen, tényleg. És kedvesek voltak az emberek, és tök nagy ilyen közösségi élmény volt. Tehát egy rendesen azt
4: hát benne volt még az a 90-es évek vibe-ba, igen. Nagyon. Hogy úgy bármi lehet, bármi lesz, ez most jó és szabad. Aztán nem lett. De...
6: Miért? Mink adlott meg amúgy az egész?
4: Az elmúlt éveken.
5: Tudod, egy csomó mindent történt.
4: Csomó mindent történt az elmúlt 25 évben, amin úgy lehetett volna egy csomó minden, de aztán úgy azért aztán lett.
6: De nem az, hogy egyszer csak nem kezdtek elmenni az emberek, és akkor nem, hanem mindig jöttek az emberek, csak aztán valahogy befürödtek.
5: Azt mondták, hogy a szponzorok kihátrálása miatt nem tudták megcsinálni.
6: De ez most ugye nem így van, mert itt a sok szponzorok. Ugye? Balázs saját kamionja például.
4: Az majd ott figyeld, hogy ott veretem.
6: A Diósdot képviselő, Sebestyén Balázs.
4: A Diósdi önkormányzat nevében Sebestyén Balázs. A Diósdi Barkaszon. És ott nagyon veretem.
6: Adom.
4: Na jövünk mindjárt 5 percen, pontosan 9 óra. Elérhető-e Norbi, Anna jelentség kérlek. Mi van a fiatalabb Norbival? Neuralgikus, még nem csörögtére. Érzékeny ponthoz érkeztünk. Norbi, ha hallod, vedd föl a telefont. Keresünk. Nagyon szeretnénk neked gratulálni, mert megkérdezni, mi van a bunyóval, mikor mész már a UFC gálára, úgyhogy reméljük elérjük. Jövünk, ha minden igaz, Norival rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

emelte ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapest

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szeptember 11-én és 12-én Jubileumi Fesztivál Nagykanizsán. Érkezik a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. Látványfőzés, főzőverseny, bormustra, a Megyasszai Háznál ingyenes gyermekprogramok. Pénteken a Zaporozsec és az Abba Tribute Show, szombaton a Csíkzenekar és a Besodrom gondoskodik a fergeteges hangulatról. Két nap, egy jubileum. Szeptember 11-12, Nagykanizsa, Erzsébet tér. Ott a helyed!
14: Lenyűgöző luxus megfizethető áron. Cherry Tigo modellek már 2,9%-os finanszírozással készletről. Nagy Kanizsa, Cherry Zala kereskedés.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ingyenes vastagbérrák szűrésen vehetnek részt a nagykanizsaiak. Újabb utak újultak meg Gyenesdriáson, felhős és napos időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérrák szűrésre kapnak meghívót a nagykanizsaiak. Ezúttal a 2-es, a 11-es és a 19-es számú háziorvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a város közösségi oldalán. A vastagbérrák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvosoknál lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a város közösségi oldalán találnak. 18. alkalommal rendez retro véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, ezt mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az OVS főigazgatója.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mind azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Zalavár megyében a zalaegerszegi területi vérellátó zárda utcai épületében nyújthatjuk majd a karunkat, ha segíteni szeretnénk. Utakat korszerűsítettek Gyenesdriáson, a Bartók Béla, az Erdősor, a Margaréta és a Festetics utca újult meg az elmúlt hetekben, erről ír a Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A posztjuk szerint új aszfaltot kaptak az utcák, így komfortosabban és biztonságosabban lehet rajtuk közlekedni. A felújítási munkálatok még nem értek véget, már csak a Határ utca és a Határ köz korszerűsítése van hátra, ezzel fejeződik be egy olyan beruházás, amire több mint 27 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Ezt az összeget még 2,5 millió forinttal egészítették ki, így tudták elvégezni a felújításokat. Felhők zavarhatják meg a napsütést a következő napokban. Ma is kisüt majd a nap, de fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, eső viszont sehol nem várható. A szél sokfelé megerősödik, és 27-29 fok között alakul ma a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint holnap ugyanilyen időnk lesz, és 30-31 fokot mérhetünk majd, a hétvégén pedig még melegebb lesz, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, és csak szombaton lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 10 perccel. Hello, bello, drága hallgatók!
2: Hi!
1: Itt vagyunk, és hát mi van? Mi van, gyerekek? Mi van? Két kamion az M7-esen összeütközött. Hello. 59-es kavicsnál Budapest felé vezető oldalon, három kocsi a 19. kerületben, az Üllői úton, és a Soroksári úton már lehet haladni, megnyitották a forgalmat, de nagyon nagy baleset volt ott reggel, úgyhogy még mindig dugó van. A környéken, hát ma nem teli hold front, mi van? Valami nem oké.
3: Azt látom, hogy az emberek meg vannak bolondulva. Olyan feszültség van mindenhol, de az utakon mindenhol.
1: De ez ma lát? De mai? De csak ma?
3: Tegnap óta.
2: Ez most ugye még ugye az a kis kedda nyitány volt, szerda, akkor már rendes nap volt, tehát reggeli dugóval, úgyhogy ez most már egyre rosszabb.
3: Szerintem az emberek megszokták ezt a lassú életet, ami volt az utóbbi hetekben, és nagyon nehezen veszik vissza.
1: Nehezen állnak. Hát látjuk a közlekedési híreken, tele balesettel, dugulással, azért ez eddig nem volt, igen. A konyhásénik ott lesznek vajon a parádén saját street food kamionnal? Kérdezi valaki, jó felvetés, igen. Most láttuk pont a Polgit nyilatkozni. Hát azért ez jó szemét dolog, pont ezt beszéltük. Szóval mi is így a humorosabb, meg könnyedebb végét fogtuk meg, de azért aki ezt gyerekekkel megcsinálja, hogy évtizedeken vagy hosszú éveken keresztül ellopja a kajájukat ilyen mennyiségben, hát soha többet ne vegyék föl sehova, nem? És soha többet ne dolgozzon, azért ez jó.
2: És ebben nincs mentség, mert azért sokan írjátok, hogy de a fizetésük meg...
1: Ez akkor sem. Gyerek, tehát ez a fizetésed gyerektől... azért az nem hatalmaz fel arra, hogy évtizedekig így gyerekektől lopjál a kaját. Mert nem a maradékot vitte haza, nem adta oda a gyerekeknek, amit ráadásul a szülők befizettek, szóval azért ez többszörös károkozás.
3: Igen, de ez szociopátia szerintem. Tehát aki ezt így... Tehát hogy nyilván nekik volt egy ilyen sajátos elgondolások azért, azzal kapcsolatban, hogy
1: ez nekik jár,
3: meg,
1: vagy
3: megérdemlik. Meg, igen, és ezért nem is voltak felháborodva, mert szerintem ők ezt tök nyíltan kommunikálták mindenfelé, hogy ez így van.
1: Igen, keveset keresünk, nekünk ez jár.
2: Ez jár.
1: Igen. Na, viszont úgy néz ki, hogy Norbi elérhető, hosszú ideje kerestük, nem értük el, fogorvoshoz kellett mennie, jelezte, ki volt kapcsolat, mindegy, hányatott sorson vagyunk túl. Ő kiírt aztán egy Facebook posztot rólunk, ugye, hogy mi történt, próbálja tisztázni, de nem kell, mert hogyha mi hibáztunk, akkor úgyse adjuk föl, és próbáljunk még telefonálni. Gyuli is kereste, Anna is kereste, ki volt kapcsolva. De a lényeg, hogy most itt van, ha minden igaz, Növényi Norbert fiáról van szó, és hát úgy néz ki, hogy minden ketrec harcos álmát éli ő nem sokára, a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba kerül majd be. Ehhez talán még van egy bunyója, és ő ugye nagyon szeretné nyilván megnyerni a UFC bajnokságot, de már az is óriási dolog magyar szemmel, hogy egy fiatal srác az be tud kerülni, és egyáltalán lehetőséget kap, és bunyózni tud. Ugye ez a UFC, ez egyik leghíresebb tulajdonképpen szervezet, itt azért nagyon kevesen, földi halandók közül nagyon kevesen tudnak bejutni, és igazából hát ugye MMA sok mennek oda, ez egy ilyen vegyes harcművészete lehet, így van, nagyon sok minden van benne, a jiu-jitsu-tól a birkózáson keresztül sok minden, és ide bekerülni tényleg csak a legjobbak és a legkiváltságosabbak tudnak, és úgy néz ki most, hogy Növényi Norbi, hát ott van a kapuban. Pontosan ezért szeretnénk vele egy kicsit beszélni, és el is értük, és itt is van. Norbi, jó
4: Norbi,
1: reggel, ciao!
4: Sziasztok, jó reggel! Először is, mielőtt elkezdünk bármit, elnézést szeretnék kérni, mert amit kiposztoltam, annak semmilyen, hogy hívják, nem volt mögötte, csak tisztázni szerettem volna dolgokat, és már látom, hogy az Origó is írta, hogy én mennyire meg vagyok sértődve.
1: Nem vagy, tök jó, hogy kiírta.
4: Ráig is rá kellett szólnom, oda kellett kommentálnom, hogy nyugodjanak már le.
1: Igen, éreztük, hogy nincs baj, mi is kerestünk, nem kerestünk eleget, te is jelezted, hogy nem vagy elérhető. Fogorvosnál voltál, kiütötték a fogadat.
4: Nem baj, az a lényeg, és köszönöm szépen a szép szavakat.
1: Igen. Na, mesélj nekünk erről egy kicsit, hogy mi történik. Van még egy bunyód, és aztán mész, azt meg kell nyerned, most hol bunyózol, mi a helyzet, mennyire UFC előszoba ez tényleg?
4: Igen, hogy őszinte legyek, én nem így akartam bekerülni, főleg úgy, hogy például a most hétvégi UFC kártyán is van kettő sparring partnerem, akivel legutoljára meccseltem volna, srác, őt is leigazolták, és én voltam ott arra a meccsre akinek győzni, azt mondták tudod, a fogadóirodák mindenki, hogy én fog nyerni, viszont ez a srác francia és a kártya Párizs is, szóval leigazolták őt is, három másik srác, akivel edzettem már, azok is a kártyán vannak, szóval én nem így akartam bejutni. Itt az a lényeg, hogy kell nyerned vagy kiütése, vagy feszítése, vagy egy nagyon komoly pontozós meccsednek kell, hogy legyen, és akkor szerződtetnek le. Szóval amikor engem a UFC keresett, amúgy az előtt 10 órával előtte két másik szervezet jött az edzőmre, szóval tök fura volt az egész, és mondta, hát nem így akarok, de sajnos néha az életben úgy alakulnak a dolgok, hogy ami lehetőséged van, azt meg kell ragadnod.
1: Na várj, csak segíts, tehát akkor meg kell nyerned egy meccset, ami most lesz hétvégén, vagy most nem bunyózol hétvégén?
4: Nem, most én nem bunyózok, a hétvégén csak egy rendes UFC kártya van, csak azon van csomó edzőtársa, meg sparring partnerem.
1: Aha, ez a UFC kártya, ez micsoda? Ez az előszoba?
4: Ez a párizsi. Ez a nem, UFC kártya, csak az a neve, ez egy párizsi UFC. Csak egy UFC. Csak amikor meccsek vannak, az kártyának nevezzük.
1: Aha, tehát UFC meccs van hétvégén Párizsban.
4: Igen, szóval van egy gála. A gálát az kártyának nevezzük.
3: Ez egy elég sajátos szóhasználat, nem vagyunk annyira otthon benne szerintem.
1: Igen, ezt nem annyira
3: igen,
1: tudjuk.
3: Igen, most fületünk, de most értjük.
1: Oké, okay, tehát oda mennek edzőtársaid, és ha te, hol kell megnyerned ezt a meccset, hogy bekerülj, vagy milyen meccset?
4: Akkor van ez a Dana White Contender Series, és igen, ez a neve, ez ugye Dana White, aki a UFC-nek a vezetője.
1: Így van.
4: Tulajdonosa, ez egy ilyen, ez a UFC-n belül, ez egy másik szervezet, de igazából a UFC-hez tartozik, és itt az a lényeg, hogyha megnyed a meccset kiütéssel, vagy folytással, vagy egy nagyon komoly pontozással, akkor a Dana White ad neked egy szerződést. De igazából sokszor attól is függ, hogy a Dana White-nak milyen hangulata van. Szóval van, amikor leigazol mindenkit, még olyat is, aki pontozással nyer, és van, amikor még olyat se igazol le, aki kiütéssel nyer. És ez benne, ami kicsit idegesítő tud lenni, viszont nekem nagyon sok újságíró, ugye az MMA világban, meg amikor ott voltam a UFC-ben, most fel kellett vennem pár dolgot, a Vegasba kimentem két napra, és ott is, akik a UFC-ben dolgoznak, ők is mondták, hogy ne aggódjak, hogy ide

0: Hogy őszinte legyek, én elhiszem magam, hogy mindenhol jobb vagyok, ugye fekete vagy jitsuból, de én is, és szerintem én sokkal jobb is vagyok. Viszont a nap végén ez egy meccs, ez egy bunyó, és tényleg bár megtörténhet, szóval ezért kell mindent megtennem, hogy minden jobb legyek az estén.
1: Ez látható ez a bunyó valahol, vagy ezt mi tudjuk nézni, követni? Vagy mikor lesz egyáltalán?
0: Szeptember 22-én, szóval ugye a UFC-nek van egy ilyen díjai a Paramount Plus-szal, szóval nem tudom, hogy ezt Magyarországon lehet-e, de lehet a UFC Fight Pass-on, szerintem ott is lehet nézni.
1: Előfizetéses formában lehet ezeket nézni, igen, persze, igen, megvan az előfizetésed igen. Az oldalra. Aha.
0: Igen.
1: Na, és ez a csávó mondjuk megvan, lefolytod, feszítéssel megnyered, akkor lehet, hogy UFC szerződés. Az mit jelent? Milyen összegek közelébe kerülsz? Most nem konkrétan, csak kérdezem, hogy milyen összegekért fogsz bunyózni?
0: Hogy őszinte legyek, a UFC nem fizet jól, szóval én ezt már mondtam, meg sokszor szoktam mondani, hogy amikor én eljöttem a Bellator PFL-től, én egy minimum $500,000, és ha nem több, egy milliót is ott hagytam, szóval a két edzőtársam megnyerte az adévi versenyt a PFL. Ugye volt a Bellator, az volt a másik legnagyobb szerződött a UFC után. Én velük voltam leszerződtetve. És a Bellatort megvásárolta a PFL, ami egy másik nagy szervezet, és így a PFL átvette a Bellatort, most már csak a PFL meg a UFC, amik így nagyok vannak. És a PFL szokott csinálni ilyen $1 millió versenyeket, amit nekem két edző, a 70 kilóban, meg a 84 az én súlyom, 84 kiló, abban két csapat, mind a kettő sparring partner, ők nyerték meg. Szóval tudom, hogy én is meg tudtam volna nyerni azt a versenyt, de a verseny kívül, csak amilyen szerződésem voltam akkor, én egy minimum $500,000 sétáltam el.
2: De akkor és miért azt mondtam, jöttél át?
0: Mert hogy őszinte legyek, a pénz jön is, mert szerintem van annyi agyam, hogy tudok pénzt csinálni, viszont az álmaimat csak egyfajtaképpen tudom elérni, és úgy éreztem, hogy én aláírok még egy szerződést a Bellator PFL-lel, akkor ott kell maradnom megint egy 4-5 évet.
1: Aha, és tehát akkor megkötöttek volna magukhoz, te viszont a UFC-be szeretnéd. De akkor a UFC-be azért igen, van igen. Pénz, de akkor a legfelsőbb szinteken, nem?
0: Igen, szóval most, ami én szerződést fogok kapni a UFC-től, én meg fogom próbálni, hogy nem egy alapszerződés kapjuk, mert az alapszerződés az semmire nem jó, viszont a pénz jön és megy, mondom, meg én nagyon sok pénzt költök csak a edző, szóval például most, amit pénzt fogok kapni ezért a meccset, már többet költöttem az edzőtáboromra. Szóval én tényleg engem nem a pénz hajt, ott hagytam, most benne voltam ebbe a Hexagon versenyben, ott is mondom, a srácot leigazolták a UFC-be, akivel a döntőbe mentem volna, és őt is elvertem volna, és ha bárki mást adnak volna, elvertem volna, ott is 100 000 eurót magam mögött hagytam.
1: Lehet, hogy félsz a pénztől, és mindig arrébb mész, a pénz van. Azért erre vigyázz,
0: mert most lehet, itt ez
1: most az asztalon
0: lehet,
1: a másfél millió dollár, amit ott hagytál egyelőre, te tudod, csak hogy azért ne ugorjál el, ha fizetnek.
0: Nem, figyelj, én úgy vagyok vele, hogy a nap végén, amikor nem akarok úgy visszanézni, mert tudom, hogy ha csak a pénzt kergetem, a nap végén úgy fogok visszanézni, hogy mi lett volna, ha. Így meg nem akarom azt megengedni magamnak, hogy a életem végén ott fekszek az ágyamon, és azt mondom, hogy mi lett volna, ha.
3: Világos. Meg sokszor azt mondják tőled, hogy amikor azt csinálod, amit szeretsz, akkor a pénz megjön hozzá magától. Tehát, hogy...
0: Persze, meg nem is az, meg nem... Amíg meg tudok élni, addig, és azt tudom csinálni, amit szeretek, addig nem zavar engem semmi. Meg nem tudom, mert mondtam, hogy én nem vagyok hihetom, hogyha nagyon oda teszem az agyam, akkor én tudok akkor pénzt csinálni.
1: Szóval hol készülsz, Norbi? Hol az edző partnered? Vagy te hol edzel? Amerikában? Vagy itt hol?
0: Nem, én Londonban, szóval én Londonban élek már 15 éve lassan, nem is tudom, igen, szóval én itt edzek kint, és itt van a csapatom, és igazából én a karrieremet is itt akarom befejezni.
3: Van Bece neved amúgy kint az angolok között? Hívnak téged valahogy?
0: Nem, máshogy mondják, nem Norbinak hívnak, vagy Norbertnek, hanem Nobe. Vagy Nove.
3: Akkor nincs ilyen, hogy a magyar Dalia, nem tudom.
0: Nem, hívna. Hát van, ugye ez a MMA-s nevem az a Magic, de azt mondom, az pár ember, de igazából nem a Norbinak ilyen rövidítéseit, meg az, hogy Nove.
1: És a UFC-s arcok közül összefutottál már valakivel? Azon nagy nevek közül kérdezem, akik mi is látom, mondjuk a Dana White Gala.
0: Nekem a Michael Page, nekem olyan, mintha egy testvérem lenne,

0: most ő lesz, ugye ő is ott meccsel a kártyán, mondtam, van 3-4 másik, tehát Hamza Csimájevet Everton sparringon beleedzettem.
1: A Csimájevet megverted sparringolásnál?
0: Persze, jaj, persze, meg is lehet, Google-ba meg lehet keresni. Szóval én tudom, figyelj, a Jiri Prohaszkával edzettem 19 évesen engem, a Jüzübergről, én nagyon sok ember, én azért tudom, hogy világbajnok tudok lenni, mert már annyi emberrel edzettem. Én tényleg, aki Európában, az MMA-ba számít, szerintem a Alexander Gustafsson kívül, aki szintén az én termembe edzett, még mielőtt én elkezdtem itt edzeni, de rajta kívül mindenkit ismerek, meg mindenkivel edzettem. Szóval én nem akarok nagyképűnek hangni, de én tudom, hogy világbajnoki szinten vagyok, és világbajnok tudok lenni. Itt igazából arról van szó, hogy az estén, a meccs estén, nem csak ezen, hanem így minden estén tényleg úgy teljesítsek, hogy meg tudjam mutatni, hogy én valójában ki vagyok, és egy kicsit az, hogy az összes bolygó összeálljon, kicsit az is kell néha.
1: Hát az nagyon, az nagyon.
2: És ebben a felkészülési folyamatban tudtál meg magadról valamit, ami még eddig nem tudtál, tehát hogy ez hozott valami újdonságot neked?
0: Minden felkészülési időszakban másképp jön ki az ember, szóval amikor fogyasztasz, sérülések, napi 2-3 edzés, mindig valami újat megtanulsz magadról, persze a személyiségemről megint egy kisebb, újabb dolgokat, vagy megerősítek magamba, vagy van, amikor megtanulok. Szóval igazából mindig van valami más dolog. Itt most tényleg arról szólt, hogy eddig, még van még 2,5 hetem, de eddig tényleg arról szólt, hogy bármilyen sérülésem van, ezen én tudom, hogy át tudok menni, és tényleg nagyon sztoikusnak kell lennem, mindenfajta ilyen helyzetben.
1: Apukád tanácsa mi volt? Öreg mit mondott? Mi olyan jobban vagyunk a Norbival, meg nagyon kedveljük. Az egyetlen tanács, amit meg gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban, vagy az első meccsed előtt oda térdelt a szőnyeg mellé, mondott valamit? Az se baj, ha nem. Csak kérdez, hát szerintem mégiscsak azért világbajnok.
0: Nem, persze, vannak dolgok, van nagyon sok mindenben próbál segíteni. Nem azt jelenti, hogy én pontosan egyetértek mindennel, amit mond, de figyelj, mindig van igazából, most már szerintem egy olyan pontom van, hogy tudja, hogy én...
1: Már nem tud mit mondani, igen, már csak azt, hogy banánt edd meg vedd be a szőlőcukrot.
3: Maximum egy tébla a tökeit.
1: Egy idő után a gyerekek meghaladnak minket, már sok okosat nem tudsz neki mondani valójában.
0: Igen, meg sőt, igazából nekem kell már, meg tudod azért, máshogy látja az egészet, ha most is van egy minden edzőtában van egy sérülés, és akkor mondtam, hogy van el, és akkor rögtön ő ilyen nagy pánikkal beszél a telefonban, mondom, figyelj, inkább lerakom a telefon, mert tudod, máshogy
1: igen,
0: néz,
1: hát meg a szülő a gyerekkel, az tök más.
0: Igen.
1: Norbi, nagyon drukkolunk neked, megpróbáljuk majd nézni a meccset. Valahogy így a Bennitől megtudom, mert ő nagy szakértője ennek, hogy akkor ez milyen platformból, hogy lehet nézni.
0: Felveszem és felrakom Facebookra, vagy valami ilyesmi.
1: Úgy is hallunk róla, hogy mi volt, jó?
2: Az Origo biztos megírja majd, hogy ha sikerült.
0: biztos, hogy fogja.
1: Drukkolunk, Norbi, szurkolunk.
2: Nagyon szépen, nagyon Norbi, hajrá.
1: Nagyon menő, hajrá, kitartás. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, köszi Norbi, ciao. Hello. Nem mindig értettem mindent, de nagyon helyes srác.
3: Azért ezek a lépések, tudod, amiket ilyen tudatosan meghozol, most oké, akkor most $1,000,000, hello, mert nekem az álmai mások, fú, ez kemény.
2: Tudod, mi a jó? Amikor valakinek van olyan önismeret, hogy tudja magára, hogy jó, nem kell elszerénkednie, nem kell de nem érted azt, nem felvágós, nem nagyképű, hanem egy ilyen fókuszált ember, aki tudja, hogy mik a képessége, és megy előre. És
1: igen. Valaki írja, hogy azért, ha cigit kérne tőlem az utcán, azért nem állnék ellen, adnék neki.
2: Még vennék is neki, ha nem cigizek, akkor is.
1: Igen, simán adnánk egy 100 cigit neki. Ja, na kíváncsi vagyok, hát azért ez nagyon nagy dolog lenne. Valaki nézi egy UFC gálát, meg tudja, hogy milyen szervezetez meg, kik bunyóznak ott, azért az nagyon menő lenne egyszer látni egy magyar srácot is ebben a formában. Jövünk mindjárt, 3 perc, pontosan 9:30. Itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataiban.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden.
7: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
11: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
16: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
17: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsán is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közvéleménykutatást végez Nagykanizsán a Központi Statisztikai Hivatal, két új okos zebrát alakítanak ki Zalakaroson, változékony időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Miből élünk? Erre a kérdésre keresik a választ a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai Nagykanizsán. A közvéleménykutatásnak az a célja, hogy felmérjék a háztartások pénzügyi helyzetét, az emberek jövedelmi viszonyait, illetve a fogyasztási és megtakarítási szokásainkról is kérdeznek minket, ez olvasható a város közösségi oldalán. A KSH előzetesen már kiválasztott háztartásokat, amelyeket fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok keresnek fel. Aki nem szeretné az otthonába beengedni a kérdezőket, az telefonon vagy személyesen is válaszolhat a kérdésekre, emellett december 6-áig bárki kitöltheti a kérdőívet a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Az önkéntes válaszadók vásárlási utalványokat kapnak a segítségért cserébe. Újabb okos zebrákat alakítanak ki a jövőben Zalakaroson. A városban már működik két ilyen, az egyik a Szilágyi cukrászdánál, a másik pedig az új templomnál lévő kereszteződésnél, de az a terv, hogy a többi zebra is okos legyen, vagyis fényjelzéssel hívja fel az autósok figyelmét arra, ha valaki áthalad rajta. Ezt mondta a Kanizsai Méliaháznak a város polgármestere. Cirákiné Pakulár Judit hozzátette azt is, hogy a jövőben a zalakomári elágazónál alakítanak ki egy újabb okos zebrát, itt pályázati forrásból hamarosan el is kezdődhetnek a munkálatok, jövő nyárra pedig a korzónál lévő gyalogátkelőhely fejlesztése következhet. Addig pedig a nagyobb rendezvényeken a rendőrök mellett a polgárőrök is segítik a közlekedést, vagyis irányítják az autósokat és a gyalogosokat is. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és az erdélyi Ivón. Hamarosan pedig indul az őszike program is. Ennek részleteiről Dobó Darabent Juditot, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökét kérdeztük.
2: A zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg, diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Változékony időnk lesz ma. Estig Zala vármegyében sok napsütés várható, és bár fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. 27-29 fokig melegszik ma a levegő, este pedig 15-17 fokot mérhetünk majd. Pénteken is ugyanilyen időnk lesz, vagyis felhők zavarhatják a napsütést, de záporok nem áztatnak majd minket. Holnap 30-31 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikula várható, akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Felhívtuk a Gyömri önkormányzat konyhai dolgozóit lefülelő Szabolcsot, Gyömrő polgármesterét, hogy hogy számolt le a gyömrői konyhás maffiával. Elképesztő mennyiségű ételt loptak el gyerekektől a menzán, a polgi saját kezébe vette a dolgokat, és hát leszámolt a konyhás nénikkel.
2: Rövid megfigyelés, majd a lecsapás.
1: Majd lecsapott, így
3: van. A konyha nostra vége.
1: Igen, igen, nagyon jó arc volt egyébként Szabolcs. És Feri isteni jeleket kapott, motorozás közben tegnap megszólította ott őt az úr. Próbáltuk kitalálni, hogy mi lehet az üzenet, és hogy mit kell ezzel kezdenie Ferinek.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
4: Tavaly tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa, mert amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja. Például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, túrostésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségbe sikerült durrantaniuk.
1: Azt a mindenségnek.
3: Lehet, hogy mit kezdtek a szajréval amúgy?
4: Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség, hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, de hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezés, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoltak, hogy majdnem 85%-át lopták el.
1: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
3: Zsúrkifi volt nálad?
1: Igen, toltál egy kocsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
4: Nem hatoltam be az iskolába, meg népszabadság sem volt, hogy kicsit feltűnő lett volna.
1: Két lukkal az elején.
4: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Parkolóban figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket kellő határozottsága, hogy akkor utassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
1: Tehát azonosan mi az 5 kilót rapista sajtot, az korrekt.
3: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
1: Igen, nagyon igazságosan osztották el.
4: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
1: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
4: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
1: Mindenki benne volt.
4: Tehát ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
3: Ők voltak a konyhár osztrák.
1: Igen, nagyon veszélyes akkor.
2: Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
1: Most a tanárok állnak betállalni addig.
4: Még aznap szereztünk 4 helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnál 10 órait, meg az ebédet is, úgyhogy működik.
1: Hogy mi van, két
2: szelet parizet?
3: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
4: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet, ez 10 éve dolgozik együtt.
1: Egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
4: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
1: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
3: Hol van a fasírt,
1: igen. Hát, azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
4: Melegítő konyhák, tálaló konyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket, nem tudom, hogy. Szerintem sehogy,
1: hát
4: mert...
1: Hát lefizették 10 kartonivó lévelet.
4: Én nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de
1: visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 4 kiló trapista sajtot, és elhallgatták.
3: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle.
4: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, a közönkormányzat, ők ezt megtették, többször is évek óta nem volt volt semmi, hát most is jött jelzés, és most, hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
2: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
1: igen,
2: mondom.
1: Igen, csak olyan hálát adtál.
2: Hogy mondasz egy hálát,
1: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
2: Így van, és egy kamion állat.
3: És egy hűtőrácson vagyok.
1: A kis tényleges kistike, hogy eltűnt innen mögülem.
2: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
1: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
2: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
3: Ez volt a jelet, Feri, a molinó?
2: Mi ez, ha nem jel?
1: Na de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
2: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet, a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Mennyit szoktál gondolni Jézus egy tízes skálán?
2: 11.
1: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
2: Igen,
3: és ez egy Jézus becsekkolt.
1: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
2: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen lesz amúgy a Várkert?
1: Milyen drága volt, és mind mi fizettük.
2: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
1: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
2: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
1: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged veri. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
3: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
2: Ezt nekem, ez vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
3: én,
2: szól.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szeretem volna
2: mondani? El van osztva
3: igen,
1: minden. Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, és egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
3: plusz,
1: tényleg.
3: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
1: Igen, de figyeld, a sátán már gonoszkodni. Már látom az arcom.
3: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
2: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
1: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
1: See you soon.
2: Jövök érted.
1: Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok...
2: Valamit megbizsergetett bennem most az úr.
3: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
1: Én hiszem, én ezt átélem.
2: Ki fogok állni a blahán. Jézus szeret téged. Nárgy, van egy cigit?
3: Kicsit olyan, mint az úristenkukacmeny.hu volt amúgy, nem? Hogy, igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
1: elmondod
3: neki
1: egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen a jó útról.
2: Egyik vállam, másik vállam.
1: Így van, én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, melyik jobban. Kicsit csapat lett a másik vállam.
1: Dolgozunk a gerinc fertilésedet. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok Zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem Zsüll sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
1: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
1: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még.
3: Ja, Istenem.
1: Na jó, figyeld a jeleket.
2: Jó.
1: Ez a lényeg,
2: most
1: jó?
2: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
1: Azt már nem láttad, mert a kis Vendel szólt, hogy jobb kanyar, ja, bácsi, jobb kanyar.
3: A Molinónak így tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
1: megfújt a szél.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, még egy naphallgatója, és aztán elbúcsúzunk, gyerekek, elment a ma reggel is. Reméljük, hogy közlekedés szempontjából holnap kicsit nyugisabb lesz, olyan sok balesetünk volt, front van, vagy ingerültek az emberek, szeptember iskola kezdés. Nem tudjuk, hívjuk a naphallgatóját még.
4: Balázsék?
1: És tudja.
2: Jaj,
1: és tudja, hogy hívnak, szia.
3: Ez egy jel?
4: Sziasztok, Zámbó László, Békés Csabáról.
2: Ennyi, a csabaiak, látod, hát békés megyek.
4: Békés na. Csaba.
1: És az ámbók. Hát azért ugye nem utolsó sorban. Hát azért
4: igen. Igen, igen, láttam éppen most a Mostantitben, hogy volt egy zámbó nevezetű...
3: Az autófényezők,
4: igen, igen, gondolkoztam is, hogy öcsém lehet az, mert ő Pesten van, de nem ő volt. Uh-huh.
3: Akkor nem vagytok jóban annyira az öcskossá, hogy nem tudod, hogy néz ki az üzlete? De mindegy.
1: Nagyon jó.
4: Hát erről még nem mesélt. Jó, ha nem tudjuk.
1: Jó van. Azt írta nekünk, Karcsika vagyok az iskolából, már hisztam fel fél kilót. Köszönöm, Polgi, szeretünk. Nagyon szerettük az üzenetedet. Igen, kis
4: igen,
1: Karcsika.
4: Igen. Hát szégyenletes, hogy szegényekkel mit csinálnak. Tehát a gyerekektől lopni, és pláne kaját. Tehát ez engem annyira szíven ütött.
1: Nagyon kemény
4: a sztori. Úgyhogy a Karcsika szerepet egyből fölvettem.
1: Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, ez egy jó kis safari, megmutatjuk, jó? Figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy safari és egy ottalvás a Safari Parkba. Van kivel?
4: Vagy? Köszönöm szépen! Van, persze, a kislányomnak már mondtam, hogy mondom, jaj, de jó lenne, és mondta, hogy ő is nagyon szeretné.
1: Na,
4: a kis 19 bejött. Éves kislányom, úgyhogy... Örülni fog neki nagyon.
1: Ekkor glampingeljetek egyet a Safari Parkba. Küldjük, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao.
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello, ciao. Köszi, hello. Na jó vagy.
2: Na, holnap mi van? Jössz?
1: Best of-ot veszünk ki, ja nem?
2: Ja.
1: Egy napszabi? Nem, nem
2: mindig. Vagy majd inkább
3: hétfőn. Mit csináljunk? Egy
1: kicsi, kicsi utazás? Nem, nem mindig, jó, nem.
3: Wellness hétvége? Hogy...
1: Nem, best of, jó. Én felvetettem, ha nem, hát akkor viszont jövünk.
2: Jó, de igen.
1: Akkor jövünk.
3: Én munkaképes vagyok.
2: Jó, akkor és kísérjen utatokon végig Pál apostol a rómaiakhoz címzett levelének idézete, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, s ragaszkodjatok a jóhoz.
1: A betyár mindenit, hosszú péntekünk lesz. Igen. Na húzi gyerekek, jövünk holnapatkor, sziasztok!
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. Let's make tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett!
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Lenyűgöző luxus megfizethető áron. Cherry Tiggo modellek már 2,9%-os finanszírozással készletről. Nagy Kanizsa, Cherry Zala kereskedés.
16: Szeptember 11-én és 12-én jubileumi fesztivál Nagy Kanizsán. Érkezik a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. Látványfőzés, főzőverseny, bormustra, a Megyasszai Háznál ingyenes gyermekprogramok. Pénteken a Zaporozsec és az Abba Tribute Show. Szombaton a Csíkzenekar és a Besodrom gondoskodik a fergeteges hangulatról. Két nap, egy jubileum. Szeptember 11-12, Nagy Kanizsa, Erzsébet tér. Ott a helyed!

0: 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Egész nap, 10 óra 19 perckor is. Rengetegen autózunk együtt, bebeszólt, hogy többen is ütköztek az M1-esen Budapest felé a terelés végénél az M0-ás csomópont előtt. Már van egy szép torlódás. A fővárosban is több baleset volt, például a Közraktár utcában a Petőfi híd előtt, ezt Kokó írta. A Kerepesi is lassabb, korábbi baleset miatt a Hungária kereszteződés után történt. Babától jött a Viber, és a reggeli baleset miatt még mindig megtorpan a Karinti-Frigyes, Bogdánfi utca, Irinyi József utca kereszteződés, ezt Balázs küldte SMS-en.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Azt írta Atis, figyelj már, legyen a konténerben please egy takarítónő is. Egy évre előre kifizetve. Nekem ez nagyobb nyeremény lenne, mint bármilyen kocsi. Kinek mire van szüksége, ugye? Hát enikül ki sem látszik a sok takarításból. Jó, tessék megharcolni a Rádió egy konténer nyereményéért, és Enikő drága, ha véletlenül tenyered, akkor Erzsit, a Rádió egy aranykezű takarítónéniét is betesszük neked egy alkalomra szóló bérlettel. Ez lesz az én ajándékom. Hölgyeim és uraim, hétfőn elstartol a játék, a Rádió egy konténer.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Györke Attila vagyok, és azonnal indítom az újabb zenei órát. A zene isteni lesz, ezzel kezdek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Zodiac. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől indul a harc a Rádió 1 konténer kulcsaiért. Idén is ugye egy hallgató viszi el a konténernyi nyereményt, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lehet benne, de Peti egy Viberező Győrből nagyon nyarat szeretne, ahogy látom. Ati is, intézd el kérlek, hogy egy teleportáló legyen a Rádió 1 konténerben. Kinyitom, belépek, és már ott is leszek egy tengerparton. Ha ez nincs benne, akkor ideje lenne beletenni. Jegyeztük, Petikém, köszi szépen, a kollégák intézik, még ez is lehet benne. Játék start hétfőtől, itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, azonnal indítjuk a Daily Mixet Alex Kenji-vel, mindjárt jön a Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig. Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
8: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Lenyűgöző luxus megfizethető áron. Cherry Tigo modellek már 2,9%-os finanszírozással készletről. Nagy Kanizsa, Cherry Zala kereskedés.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermely.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát egy újabb Daily Mix és egy újabb fantasztikus nap, immáron a harmadik napja szeptembernek. Nem is tudom, hogy miért számolom, hát hiszen ennek is eljön majd egyszer a vége, de hát még korán sem tartunk ott, hiszen nemrég kezdődött a Daily Mix. Na most érkezzen Shakira és a nigériai Afrofusion előadó Burna Boy, akik felelősek a 2026-os észak-amerikai FIFA világbajnokság hivatalos daláért. Shakira számára ez különlegesen fontos mérföldkő, hiszen ez már a negyedik alkalom, hogy világbajnoki himnuszhoz adja a hangját. A felvétel különlegessége, hogy 5 különböző nyelven, angolul, spanyolul, olaszul, franciául és japánul szólal meg, miközben az afrobeat, a reggaeton, a dancepop és a világzene elemeit ötvözi. A szöveg több futballlegendának is emléket állít, köztük Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Salah előtt tisztelet. Shakira, Burna Boy, Die Die!

Rádió egy csaki igazi mai sláger megy. Loi érkezik, mégpedig 2025-ös debütáló albumának, a Left in Your Love-nak az egyik legnagyobb slágerével. A német énekesnő 2025. júniusában adta ki Get Lucky című dalát, és bár a cím alapján akár egy könnyed szerencsedalnak is gondolhatnánk, valójában ennél többről van szó. Loi arról énekel, hogy vannak napok, amikor elveszíti az irányt, jön a csalódás, a magány, és a világ sem éppen a legszebb arcát mutatja. A Get Lucky nem azt jelenti, hogy legyen szerencsém, hanem inkább azt, hogy addig megyek, keresek és próbálkozom, amíg végül megtalálom azt, amit szeretnék, mert néha a szerencse nem megtörténik velünk, hanem utána kell futni. Loi, Get Lucky! I can stop.

0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Lenyűgöző luxus megfizethető áron. Charity Ego modellek már

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Nos, Taylor Swift és Travis Kelce, vagy Kelce, hát én akárkivel találkozom, aki amerikai mondjuk a TikTokon és kiejti a nevét, mindig kétféleképpen mondják, hogy Kelce vagy Kelce, nekünk teljesen mindegy, az a lényeg, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A világszerte óriási érdeklődéssel kísért esküvőt a New York-i Madison Square Gardenben tartották, méghozzá teljes titoktartás mellett július 3-án történt ez a nagy esemény. A fényűző mégis bensőséges ceremónián közel 1000 vendég vett részt, köztük számos világsztár sportoló, valamint a család és a legközelebbi barátok. A párt a népszerű színész és humorista Adam Sandler adta össze. Az amerikaiak egy picit be is rágtak Taylor Swiftre, mégpedig azért, mert ugye az ő függetlenségi napi ünnepségük előtt egy nappal történt ez az esküvő, és még azért is, mert 40 millió dollár volt. Na, hát akkor Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na hát, ha valakit tehetségnek nevezünk, akkor az Ray Dalton, aki nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete, és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb, és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanatban betalál. Ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magányosnak és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton, Blood

0: minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Lenyűgöző luxus megfizethető áron. Cseri Tiggo modellek már 2,9%-os finanszírozással készletről. Nagy Kanizsa, Cseri Zala kereskedés.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csakig az mai sláger, megy kamerád, 2026-ban adta ki a most következő dalt, Hug Yourself címmel. Első hallásra egyébként egy szakító számnak tűnik, de egyáltalán nem az. A német énekes már hosszú évek óta ugyanabban a kapcsolatban él, a dal ötletét pedig két közeli barátjának története adta. Kamerád elmondása szerint az utóbbi időben a magánéletében és a környezetében is feltűnően sok kapcsolat ment tönkre. Ezekből a történetekből született meg a Hug Yourself, amely nem egy igazi elhagytál, összetört a szívem irányból közelíti meg a témát. A dal lényege inkább az, hogy rendben, ennek vége, de ettől még rendben vagyok. Nem foglak könyörögve visszatartani, csináld a saját dolgod, én pedig megyek tovább. A dal egyébként január 23-án jelent meg a Trying Not to Panic című 5-számos LP nyitódalaként, és szerintem Kamrád, mivel márciusban volt már Magyarországon, be is mutatta nálunk. Kamrád, Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix 4 év után új nagylemezzel jelentkezik, és úgy tűnik, ezúttal egy kicsit más oldalát is megmutatja. A holland DJ és producer legutóbbi albuma, a Szent Jó, még 2022-ben jelent meg. Az új lemezt eredetileg 2026 elejére tervezte, Garrix azonban nemrég elárulta, hogy a megjelenés 2026 végére csúszott, és azt is, hogy zeneileg mire számíthatunk. A Szent Jót ő maga meglehetősen agresszív lemeznek nevezte, az új anyag viszont könnyebben befogadható, játékosabb és vidámabb lesz. Garrix szerint a világban most éppen elég őrület történik, ezért olyan albumot szeretne készíteni, amely az örömről, a kapcsolódásról és az összetartozásról szól. Hát amíg ez megjelenik, addig itt van Martin Garrix, Matisse & Sadko, Babs és a Butterflies.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek Lucas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak, és hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy jó szerdai közlekedésre gondoltam, amit már is prezentál nekünk a Kanizsa Taxi. Varga László itt van velünk a vonalban. Szia, mi újság, Nagy Kanizsám?
3: Szia, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Tovább is teljes utcában a Sugár úton, a Rákóczi út és a Vörösmarty út között, valamint útfelbontással találkozunk az Erdész utcában. A magyarúti körforgalomnál, hetes számú főúton, valamint a Huszti téli körforgalomnál és időszakonként a Heves úti körforgalomnál torlódnak a gépjárművek. A városban a fényjelző készülékek működnek, balesetről nincs információ. Mindenkinek szép napot és balesetmentes vezetést kíván a Kanizsa Taxi.
2: Köszönjük szépen a közlekedési információkat a Kanizsa Taxinak. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szóljanak a legjobbak. Disturb, Cyril, The Sound of Silence.

Hát mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele, egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest Parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már a hétfőt. Jön a Rádió egy konténer tele nyereménnyel, és az a hallgatónk, aki megnyeri, annak abrakadabra megváltozik az élete. Na ez az igazi varázslat!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Bill

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát igen, lebegve, levitálva, egyszerűbb lenne most az M0-áson. Kitartást, jó utat mindenkinek. Most küldte a hírt Bali, hogy Gyálnál az M3-as felé dolgoznak az úton. Egy sáv ugrott és 3 kilométeres araszolás van. Barni pedig azt írta Viberen, hogy az M7-esen is lehet lassulgatni Székesfehérvárnál a Balaton felé. A belső sáv lezárva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Van még egy csomó jó zeném, rögtön az információk után ez is érkezik, a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
2: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
3: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most hangerő, mert hogy egy friss favorit érkezik a német énekesnőtől Loitól, és a német zenei producertől David Fuentes-től, aki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, kitartást és türelmet mindenkinek a 442-es főút környékén. Zsozsótól érkezett az információ, hogy a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, úgyhogy a teljes utat lezárták. A földúton keresztül lehet csak menni, úgyhogy tényleg aki arrafelé jár, nagy türelemmel legyen.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, ami a Get Lucky-val kezdődik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: Burger. A Burger King támogatásával. Just the way you are. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 16 perc közlekedési információk. Áron szólt, hogy Szeged, Sándorfalvi út M43-as csomópontjánál baleset, helyszínen év, sávzár is van. Nemrég megtudtuk, hogy a 442-es főúton a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, és a teljes utat lezárták. A földúton keresztül lehet csak menni, úgyhogy aki arra felé jár, nagy türelemmel legyen. Baleset volt Budapesten, a 20. kerületi Szent Lőrinci úton, az M5-ös fellehajtójánál, írta Gudi. Ha van még hír, jöhet SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Elmúlt negyed öt, tehát szűk 3/4 órán keresztül még Györke Attila zenél, aztán Kismárti és Antónió a stúdióban. Ma is lesz live mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forrodorot 20-as 311-111. Halló!
1: Szia, Tis, Norbi, csak vagyok. Hogy hívják a néma hangmérnököt?
0: De jó! Imádom ezeket a vicceket. Hogy hívják a néma hangmérnököt? Hogy?
1: Technikus.
0: Jaj! Technikus! Jól van, Norbicek! Köszönöm szépen, ez lezsipasztott. Szép napot, tehát ezt most kipihenjük egy picit, aztán folytatom Taylor Swift-tel hamarosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!

0: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágótablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Anya, arra gondoltam,
4: rendet raksz a szobádban,
3: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infók. Eszter kiegészítette a korábban elmondottakat, ugye a 442-es főúton a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, és ott korábban a teljes utat lezárták. Most már félpályán megindult a forgalom, de azért nyilván lassú ott még minden. Baleset volt Budapesten a 20. kerületi Szent Lőrinci úton, az M5-ös felhajtójánál, és Szeged Sándorfalvi út M43-as csomópontnál is baleset volt, helyszínelés és sávzár. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon, Viber.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Mostantól kezdve ráadásul egy összefüggő mixben. Indul a Rádió 1 Live Mix, 2 órán keresztül Antonio lesz a DJ-nk, mindjárt érkezik Kis Márti is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Plastikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió egy! Indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Ebben a pillanatban el is tartunk, a lemezjátszóknál pedig az izmos DJ Antonio.
3: Sziasztok, Rádió Egyesek! Majdnem mondtam megint azt, hogy szoktam, hogy szia Geri, de szia Márti!
2: Hívhat Gerinek, hogy hívhat komfortulna.
3: Figyelj, kedves Geri, ezt a ruhádat még nem láttam, gyakrabban kéne hordanod, kicsit skótos.
2: Mondták a haverok, hogy kicsit tüzes vagyok benne, de mindegy, egyébként megy a webkameránk, a YouTube-on láthatóak vagyunk, és a rádió egy összes frekvenciáján szólunk. És hát a Antonio jelzőjéhez az izmos használtam, de hát a feketeöves DJ-t szerettem volna, mert azért nem a kezdted és a kis ujjadban van a Clubhouse, a mindenféle elektronikus zenei stílus, ebből egy kis ízelítőt kaphatunk a Rádió Live Mix Summer Editionben.
3: El is indítjuk a mai szettet, amivel kezdünk, az nem más, mint Kamrád és a Be Mine. Délután van, Rádió 1 van, Márti van,
2: nyár más
3: persze én, Antonio, nyár van és jut a nap, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt ma is.
2: Amúgy tényleg nyár van, csillagászati nyár. Summer Edition Live Mix, két órán át szólunk.

0: lesz a lemezjátszóknál. DJ Antonio két órán át, mert ugye ez még mindig a Summer Edition, mert hogy még mindig nyár van. Kinéztem az ablakon, abszolút nyár van. Lehet, hogy becsöngettek, de ezt itt a stúdióban nem vettük észre. Jönnek az üzenetek, itt van velünk Ruci Mester, tiszteletem, hölgyem, uram, jó, de nagyon meleg a mai mix.
1: Nagyon köszönjük, forró.
0: Kellett forró már nyári. Eléggé, eddig nagyon ködös volt a nap, na de most köszönöm az energiát. Igen, ez tudod, milyen zene volt, Anti, ez ilyen dopamin zene, ilyen boldogság volt.
1: Hála jó Istennek, rajta vagyok.
0: Termeljük
1: a boldogság hormon.
0: Hát akkor rákapcsolom még egy kis fordulatszámot, mit hozol most?
1: Szerintem mindenki imádni fogja egy kis Lady Gaga itt délután a Rádió 1-en. Hallgassatok minket, pulizzunk együtt délután is. Ez a Rádió 1.

0: most akkor itt lesz a kívánságműsor. Mit küldünk nekik, a Matyinak?
1: Képzeljétek el, vadásztam és hoztam nektek egy olyan slágert, ami 22 éves, pontosabban szeptember 13-án lesz 22 éves, és ez nem más, mint 2004-ből Erik Pritz és a Kalommi. Ez szól most itt. Nagyon jó lesz, hogy tessék feltekerni a hangerőt. Reméljük, hogy libabőrös lesz mindenki, aki minket hallgat. Rádió 1, tudjátok, csak igazi vagy sláger megy. Régi vagy új köntösben, de ezt még mindig szeretjük.
0: Feeling what?

0: Tévénk, hallgassatok, maradjatok velünk!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
16: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
19: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gyanúsnak. Gyanús lehetett, Kismárti vagyok, még mindig így hívnak. Szia, Anti!
1: Sziasztok, rádiócsek, szia, Márti, de a hangod még így is kedves, látod. Azért Gergőt nem lehet pótolni mindenben, de azért sikerült itt, ahogy a sweepereket nyomkodta, teljesen pró volt.
0: Olyan ügyesen nyomkod ez a lány. Ahogy ő nyomkod, nem nyomkodik senki.
1: Már is megyünk tovább, erre mondják azt, hogy két már teljesen más zenei világ találkozik, és az eredmény az teljesen brutális. Úgyhogy már is Bibi Rexa és Faithless közösével a New Religion-nál kezdjük meg. Itt a következő, hát mondhatnák azt, hogy egy órát, ugye, kisebb megszakítással. Ez a Rádió 1, Kismártival, Belem Antónióval.

0: M1-eseknek. Az M1-es autópályáról például Budapest felé erős a forgalom, szakaszos torlódás alakulhat ki, Tatabánya környékén főleg. Zita, köszi, ezt tőled kaptam, és Budapest is van, élik a forgalom a Hegyalja úton, Pesttől Buda felé, aztán erős a forgalom még a Rákóczi úton, a Károly körút és az Erzsébet körút között. Köszönjük szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: DJ Antonio még 30 percen át fog mixelni, ez a szuper jó hírem, aztán indul az élő kívánság műsor. Anti?
2: Egy picikét háttérbe vonulunk, frissítünk egyet, de jövünk vissza, hozom nektek méghozzá Teddy Smith-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szeptember 11-én és 12-én jubileumi fesztivál Nagykanizsán. Érkezik a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. Látványfőzés, főzőverseny, bormustra, a Megyasszai Háznál ingyenes gyermekprogramok. Pénteken a Zaporozsec és az Abba Tribute Show. Szombaton a Csíkzenekar és a Besodrom gondoskodik a fergeteges hangulatról. Két nap, egy jubileum. Szeptember 11-12, Nagykanizsa, Erzsébet tér. Ott a helyed!
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Tegnap jelet kaptam.
6: Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
7: igen,
6: mondom.
7: Igen, csak olyan hálát
6: hogy
7: adtál.
6: Hogy mondasz egy hálát, és...
7: Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
6: Így van, és egy kamion áll.
8: Mi egy hűtőrácson vagyok?
7: Aki tényleges Pistike, hogy eltűnt, innen mögülem.
6: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
7: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
6: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebben a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
7: Valamilyen üzenetértéke akkor ennek van?
6: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk érted.
8: Melyik jött el gondolni Jézus egy tízes skálán?
6: 11.
7: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
6: Igen, igen,
8: és ezért Jézus becsekkolt.
7: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá igen. Most már végre, te ateista állat. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Jó. Ez a lényeg,
6: most
7: jó?
6: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
7: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: beszélt, fergeteges volt, Andi, fergeteges.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem átadtuk az energiát itt az estéhez.
0: Az előbb, amikor szólt Calvin Harris dala, és beszélgettünk, mert beszélgettünk közben a zenék közben is, azt mondtad, hogy vidám nyári zenék szóltak, és
1: így
0: tényleg?
1: Van, így van, ügyeltem arra, hogy vidám zenék szóljanak itt délután.
0: Jöhetnek még a közlekedési információk is, és ezt el akartam mondani, hogy elindult a suli, az ovi, és hát most új résztvevők is vannak a közlekedésben, úgyhogy vigyázzunk rájuk, a gyalogosokra, a kis hát alsó tagozatosokra, vagy azokra az általános iskolásokra, akiket először engednek el egyedül közlekedni. Anti, köszi, még egyszer, hol lehet veled legközelebb találkozni? Itt a konyhában, azt tudom.
1: Itt a konyhában, hogy kiviszem az üres poharat, amit megittam, a közlekedési infót majd megírom neked. Szombaton játszom Pest mellett, és Pesten fogok játszani egy fehér bulin, valamint szombaton itt leszek a World Is My Radio Show-ban is.
0: Nagyon szeretünk, Anti, várjunk vissza. Úgy mondtam, hogy nem tudom, elutaznám Dubajba, valahol nagyon messzire. Szóval jöhetnek még a közlekedési infók, 0623111111, indul a kívánság műsor, yeah!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szeptember 11-én és 12-én Jubileumi Fesztivál Nagykanizsán. Érkezik a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. Látványfőzés, főzőverseny, bormustra, a Megyasszai Háznál ingyenes gyermekprogramok. Pénteken a Zaporozsec és az Abba Tribute Show. Szombaton a Csíkzenekar és a Besodrom gondoskodik a fergeteges hangulatról. 2 nap, 1 jubileum. Szeptember 11-12, Nagykanizsa, Erzsébet tér. Ott a helyed!
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mixműsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mixműsorában.
14: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda, jó

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
2: Mert a három DJ legenda

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Dóritól tudom, hogy erős a forgalom a Károly körúton, budapesti közlekedési hír. Természetesen a Hegyalja út viszont, mint kés a vajban. Köszönöm szépen. És az M1-esről hasonló híreket kaptam, mint a Live Mix alatt. A főváros felé még mindig erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya Szárliget között különösen, ezt pár Mikitől kaptam. Egyébként 0620 311 111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési információk után ez már az élő kívánság műsor. Halló!
2: Szevasz, szevasz, Mártikám, végre tudunk beszélni élőben, és már úgy élőben, hogy telefonon keresztül.
0: Én is úgy örülök neked, Suta. Suta, jól tudom, hogy te taxizol?
2: Igen.
0: Melyik a kedvenc utastípusod, aki szóval tart, vagy aki csendben ül és...
2: Aki szóval tart, mert én nagyon kommunikatív vagyok.
0: Van, hogy gyónnak neked ott az anyós ülésen?
2: Persze, szoktak, de mai nap nem volt olyan, aki nagyon gyónt volna.
0: És akinek még nagyon jó illata volt, és így megzavarodtál a feromonjaitól?
2: Azt mindig meg is dicsérem a körmüket, meg dicsérem a nőknek, meg az illatukat. Szoktam mondani, hogy ne haragudjon, felhúzom az összes ablakot, hogy itt maradjon az illat a nap végéig.
0: Hú, így csak a Suta tud csajozni. Suta, melyik számot kéred, és kinek szóljon?
2: Jennifer Lopez David Guetta számát szeretném kérni. Nagyon a szívemhez nőtt a Jennifer Lopez már a kezdetektől. És
0: mert szépek a körmei, földön... gondolom, meg jó az illata. Így optikailag. És kinek küldött, Suta?
2: Az összes taxis kollégának, aki a szeptemberi dugóba ácsorog és hallgatja a műsort.
0: Hát én is nektek küldöm, ez most nehéz időszak lehet. Köszönjük, hogy itt vagytok a Rádió Egyel. Mi is veletek leszünk még sokáig. Szia, Suta!
2: Szia, Mártikám, örültem neked!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Anita várakozik a vonalban. Halló!
1: Márti!
0: Halló! Szia! Örülök, hogy hallak.
1: Szeretnék üzenni a kis fiamnak.
0: Na mit
1: üzen? A Gabónak, aki most már 13 év után úgy döntött, hogy itt hagy minket és hazaköltözik Magyarországra, új életet kezd. És azt üzenném neki, hogy rengeteg erőt, kitartást, sok sikert, és persze jó sok türelmet az új kalandhoz.
0: Most megleptél, azt hittem, hogy 13 éves a gyereked, de hogy 13 éve már külföldön élt, hogy a fiatal a hangod.
1: Ó, de aranyos vagy. Ne. 27 éves most már a nagyfiam.
0: Ereje teljében van, ilyenkor még bőven újra tud kezdeni az ember. Én is sok sikert kívánok neki, ezek ilyen nagyon izgalmas életszakaszok.
1: És még esetleg, ha azt megengeded, akkor a balatonfüredi hanglépcsőnporozónak, mert ott kezdte az új életet. Minden dolgozónak sok szeretettel, szép és jó munkát kívánok.
0: Minden szépet és jót kívánok én is neki. Anita, köszönjük, hogy itt vagy a Rádió 1-en este is.
1: Én is mindenképp. Reggel este mindig titeket hallgatlak.
0: És nektek szól ez az igazi mai sláger. Szia!
1: Sziasztok! Szia!
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Csörgünk, hello!
1: Hello!
0: Sziasztok, mi áradban?
1: Ugyanúgy szeretnénk kérni.
0: És pedig?
2: Egyszerűen Ázsiban szeretnék.
1: Ja, az asszályunknak azt hallgatja valaki a Rádió 1-et, akkor nekik küldjük.
2: Igen.
0: Minden nap Rádió 1 szól nálatok?
1: Nagyjából igen, hogy a kocsival ülünk.
2: Barátoknak. MSZ-a,
1: Bogi, Leszi.
0: Na, ha kész a lista, akkor indítom a dalt, figyeljetek!
2: Okay. Köszönjük! Nagyon köszönjük!

0: Éneket Estelena Gomez, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez pedig az élő kívánság műsor.
1: Szia, Márt! Én első hiszem, hogy hallok titeket, komolyan. Már kiúrik a szívem a helyéből. Hát, mert...
0: Hol hallgatod a Rádió Egyet? Én külföldi számról csörögtél.
1: Szlovákiai magyar vagyok egyébként, a Németországból élek, aztán itt hallgatlak titeket mindig.
0: És annyit tudok, hogy az új Robin Schulz dalt szeretnéd hallani?
1: Igen, lejátszanád nekem létszer.
0: Minden további nélkül. Kinek küldöd?
1: Magamnak szeretném küldeni biciklizni kerékpározáshoz. Jobban menjen a kerékpározás.
0: Szlovákiai magyarként a jogsit azt hajtásinak mondod?
1: Pontosan, de honnan?
0: Hát figyelj, ezt még én is tudom. A motorkám majd legyen nálad hajtás, mondjuk most bicikli majd, úgyhogy ahhoz nem kell. Köszi, hogy itt vagy velünk, és jó tekerést így az esti órákhoz.
1: Én köszönöm, hogy vagytok.
0: Szia, Attila!
1: Örülök, hogy hallottalak titeket. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
4: Anya, arra gondoltam,
5: rendet raksz a szobádban.
4: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
5: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
6: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Szeptember 11-én és 12-én Jubileumi Fesztivál Nagykanizsán. Érkezik a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. Látványfőzés, főzőverseny, bormustra, a Megyasszai Háznál ingyenes gyermekprogramok. Pénteken a Zaporozsec és az Abba Tribute Show. Szombaton a Csíkzenekar és a Besodrom gondoskodik a fergeteges hangulatról. Két nap, egy jubileum. Szeptember 11-12 Nagykanizsa, Erzsébet tér. Ott a helyed!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen. Sajnálom, Tomi, ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
12: Kicsit nagy képűnek érzem ezt az
11: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
13: Éj, hát, ne keress,
12: ha nem keresd neked rám, se nézd. Igen. Engem nem lehet.
11: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsd el! De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejtsd el!
12: Értem könnyeket, illik ájtani.
11: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít.
0: A rádió egyen. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti sója, innentől kezdve egy órán keresztül zenei hírek, újdonságok, ma igazi mai slágerek, Hangvai PG-vel, DJ Juniorral, ne rögjél, Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én azért röhögök egyébként nagyon, mert hogy ilyenkor jön az, amikor mondunk egy ilyet, hogy akkor jön az a whiskers, hogy mit szokott mondani?
5: Nem tudom,
6: valami csúnyát mond rá, igen.
5: Nem, az szép.
7: Ladies and gentlemen, madame, hermanad, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
5: És most jön egy dal, aminek nem szabad szót fogadni, az a szám címe Sleep Tonight. Nem alszunk ma éjjel, gyerekek, hanem diszkosített hallgatunk. Indul a műsor, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színnél a diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila Mixa itt van, vagy PJ és én DJ Junior is. Nagyon-nagyon fontos, hogy ha jól emlékszem, akkor szeptember 12 a következő diszkos itt aktivizáció, amikor is szombathelyen fogunk mind a hárman egymás után. Az, hogy még milyen sorrendben játszani, nem tudjuk.
1: Én már tudom, mert ezt megírtam nektek nagyon régen, mert nekem van előtt egy rendezvényem. Én, ha minden igaz, akkor talán odaérek fél kettőre, de nem biztos.
2: Hát akkor Anva itt fogod szivatni, aki egyébként kezdi a showt.
0: És egyébként 23 órakor máshol játszom, de majd ezt megbeszéljük. Na mindegy.
1: Én ezt leírtam nektek nagyon-nagyon korán, és ez meg is van, csak szólok előre.
2: Akkor megyünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik egy újdonság, kötelezően, de Bissensuelben, csak hogy érezzék a törődést, ez a blondisféle Lovers on the Dance Floor is a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárnyát Elevel és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, minden napra ült egy falat gyerekek. Névnaposok ma többek között a Hildák, Csobánok, Piuszok, Tíriák, Tirzák és Gergelyek. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Molnár Dávid, Kis Péter, Kapitány Nóri és Csoknyai Attila. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Még visszakanyarok egy picit kanyarodni az elmúlt héthez, hogyha nem baj, hiszen ott voltunk a Balatoni Bob 25. szülinapján a diszkosít, és ezek kettő együtt nagyon jól működött. Nagyon sok ember volt, nagyon jól érezték magukat, és családos emberek, tehát érkeztek meg gyerekekkel, nagyon jó hangulat volt, ők is élvezték ezt az egészet, úgyhogy köszönjük a meghívást, és a tulajdonos annyit mondott a végén egyébként, hogy egyet ígérjek meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk. Így legyen.
1: Viszem az új lemezemet, mert kimondottan erre az alkalomra csinálok egy új számot. Money, money, money, must be funny. Na jó, nem vicceltem.
0: Ez zenei hír volt, nem jó zene.
1: De most zenei hír volt, most jut eszembe. Viszont egy dalpremier, és akkor innentől kezdve ez egy zenei hír, bár fogalmam nincs, hogy ki az a Culture Kind, illetve a Frim, viszont a Water Into Waves az egy vadonatúj biztonsor remix, tehát egy vadonatúj dal, vadonatúj zenei hír itt a Rádió 1.

0: Igen. Én meg annyit akartam mondani, hogy most szombaton Szlovákiában játszom, egyébként egészen korán fogok kezdeni. Nové Zámki az Érsekújvár mellett közvetlenül, és itt van Besenyi a hely neve, egy városi rendezvény. Este 9-kor kezdek, úgyhogy ahogy végzek a diszkocsitba, megyek oda.
1: Én az elmúlt hétvégén játszottam ugyanebben a városban Szlovákiában, és egy rettentően jó parti volt. Egyébként ott volt még a Rádió 1-es Berken belülről Newvik is, és tényleg egy meglehetősen jó kis parti kereket. Kívánom, hogy most szombaton is jó legyen a történet. Egy biztos, hogy én most szombaton a fővárosban fogok játszani, ráadásul tetőtől talpig fehérben. Hát a helyszín az meg ilyen romos, meg kert is, tessék csekkolni.
2: Bizony, új zenét is játszunk, tetszik vagy sem. I'm a Angel biztos, hogy lesz. Ha már nem lehet, azért is, mindegy. Na mindegy, illetve ma is játszom. Egyébként csak mondom, nem biztos, ami biztos, nem érdekel, milyen pofákat vágsz. Abukám, Fedlő Granddal megyünk tovább. Ez egy igazi diszkosítás klasszikus egyébként, eredetiben Desmi Sensuel. Jön a Free Minutes to Explain it a Rádió 1-en.

0: Ez Rádi Esti Sója, a Diszkus, a Trédió Sója, immáron itt vagyunk veletek több mint 20 éve. Egyébként a szülinapot az december elején ugyanúgy a 21-et majd meg fogjuk ünnepelni itt Budapesten. És hát kérem szépen a következő Diszkus itt Legends dátuma pedig Szombathely legmenőbb klubja. Tavaly pont ugyanilyenkor szeptemberről voltunk ott, akkor is jó volt, most is nagy várakozásra tekintünk az esemény elé.
1: Nagyon erős nyarunk volt, volt benne egy csomó ilyen secret party, amit ugye nem mondhatunk el, hogy játszunk rajta, egészen pontosan 3 darab ott is rendezvény. Egészen valószínű, hogy miután már nincs idén ilyen secret party, a jövő héten kikerül az összes fellépése a Diszkosítnak. A Diszkosít Facebookjára szóval tessék csekkolni.
2: Ha már a fellépésekről beszéltek a srácok, mondom, pénteken egy privát

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hambai Pícsi, búcsúzunk ma estére.
1: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy szombaton Szlovákiában lépek föl, és utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvére megyek át, átérek már leginkább a buli részére, és ott még lehet, hogy egy kicsit zenélek is, illetve minden egyes DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, és a héten is folyamatosan új klipek, tartalmak kerülnek ki. Ezzel búcsúzom, holnap este péntek, és 8 órakor én mixelek majd itt a rádió egyen, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok ki, zenélek, Hambai Pícsi voltam, búcsúzom azzal, hogy szombat este mindenkit várok majd a Romos Kertben, ugyebár a Budai Híd lábfőjénél. Szevasztok!
2: Én pedig azzal búcsúzom tőletek, hogy going to Miami, irány Miami, gyerekek! Mondjuk olyan nagyon meleg volt itt nálunk ebben az elmúlt pár hónapban, hogy most annyira nem hiányzik, de majd december környékén már elkezd vakarózni az ember. Úgyhogy én ezzel a felvétellel köszönök el mindenkitől, a fiúkkal együtt, a diszkosít már a véget ért, holnap

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lily. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Dance, house, egy kis melodic techno, zenehírek, jó sok mindenre számíthattok innentől. Megérkezett Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És szemfeltel kezdünk!
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. Regálili. It's like one, it's like two.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regáli

0: Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ, elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Vick miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: háromszoros év DJ együttes Regál Lilia lemezjátszói mögött Gordo, David Guetta, Martin Garrix, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Neely. World is Mine Radio Show starts now. World is
1: Mine. Mindenkinek, ősszel is itt leszünk veletek minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel, csütörtökönként továbbra is Regán Lilivel, 2 órában. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Zseniális zenék jönnek a mai második szettünkben is, teleszórjuk majd jó sok újdonsággal, menjünk tovább!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. A kereszt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és ez saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben, a lemezjátszók mögött.

0: Mennyire vagány ez a zene? Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál is, Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Sound is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Joel Junior is megérkezett. Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthatok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk, Alex Kenji megalkotta a nyárs slágerét, Bambolé, már is indítjuk az órát itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Zseniálisak nálunk a csütörtök esték, Joel Junior a lemezjátszóknál a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mi a most?
1: Vámpírá öltözünk, vámpírá változunk, mert hogy érkezik a Dracula, óriási TikTok sláger, és most már mindenhol is ez szól, úgyhogy megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Joer Junior a lemezjátszóknál. Mivel jössz most, JJ?
1: David Guettának egy újdonsága érkezik, Just the Way You Are 2026-ban valahogy így szól. Pörgünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, és persze a mobil applikációnkban Joer Junior mixelt az elmúlt egy órában. Nagy voltál, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: A legjobb volt, mint mindig, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Clean Bandit David Guetta Emery kollaboráció után pedig DJ-kkel folytatódik az óra, egy jó kis éjszakai aláfestő zene szerintem, Switch Disco Rehab Stemfeld és a Sleep Tonight, és Rádió 1-esek, akiknél az a terv, hogy éjszaka nem nagyon lesz alvás, mert mondjuk sokat kell még vezetni, vagy dolgozni kell, akkor prima kis társaságot hozunk erre az órára is, Taylor Swift, Sean Paul, Dua Lipa, és még sokan mások, ez a Rádió 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Loi Golden Summer a folytatásban. Hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban. Ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének. 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi. A social media felületei megköszönte a rajongóinak a követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David Puente.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hogyha valaki éjszaka azért nem tud aludni Rádió 1-esek, mert nagyon izgul, hogy hú, mit rejt vajon a Rádió 1 konténer idén, hát ezt nem árulhatom el. Annál is inkább én magam sem tudom, azt viszont tudom, hogy szeptember 7-én, hétfőn délelőtt 10 órakor hivatalosan is bemutatkozik a 2026-os Rádió 1 konténer Budapesten, a Corvin Plaza főbejáratánál. Minden ezzel kapcsolatos pontos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Metzger Vikit hozom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mark Ronson, Miley Cyrus után pedig maradunk az M-betűs előadóknál. Martin Garrix Ed Sheeran barátjával érkezik, és az aktuális kedvenc, ezt nagyon szeretjük most. Repeat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most a német popénekesnő Loi érkezik, aki egyébként a Z generációhoz tartozik, elég fiatal még, és most kirakott az Instagram oldalára egy kis hát vicces, de elgondolkodtató videót, hogy amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb félelme, általában azt mondja, hogy ó, a pókok, de valójában nem ez. A legnagyobb félelme az az, hogy hazamegy egy sikeres koncert után, sokan körberajongták, és a lakás üres, egyedül van, nincs kihez beszélnie. Erre írta neki egy kommentelő, hogy Loi, pókok, kiskasszás pókok mindig lesznek a sarokban, hogy sose vagy egyedül. Jön már is a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: hogy miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, reggelkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasztói állami erdei vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Ja, Gemencet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog. Nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keressik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi